0: És most
1: zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a rivalda fény.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a Rivalda fény.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 80.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: következnek 2026. június 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek!
0: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő két napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvost hallják.
2: A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullám. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót. Ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről. És hogy miért veszélyes a hőség? A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, hanem a hőség jelentős terhelés jelent a szervezetnek. Ilyenkor sokkal többet izzadunk, folyadékot veszítünk, nagy a kockázata a kiszáradásnak, a szívnek sokkal többet kell dolgoznia, a hőmérséklet, a testhőmérséklet fenntartása is sokkal nagyobb energiát igényel, és ezért főleg, ha több napon keresztül tart a hőség, a szervezet kimerülhet. A nemzetközi és hazai tapasztalatok egyértelműek, mind egyéni szempontból jelentős kockázatot jelent a hőség, és jelentős terhet ról az egészségügyi ellátórendszerre is. Növekszik a mentőhívások száma, akár 400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz. Növekszik a sürgősségi beteg ellátást végző osztályoknak a forgalma, és megduplázódhatnak akár a balesetek miatti mentőhívás számok is, és egyértelműen nő a halálozás a hőséghullámok idején.
0: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Siketné Zsiga Juditot, a balassagyarmati Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
3: Van alapból 2 elektromos kisbusz, ami nekünk létszükséglet, mert 56 gyereket szállítunk Nyugat-Nógrád területéről a Mosoly Egymibe és onnét vissza-haza. Egyébként 42 millióért még volt benne speciális eszköz, amelynek egy része a Mosoly Egymié, egy jó részét kiadjuk az integráló iskoláknak, nagyjából 500 ezer forint értékű fejlesztő eszközcsomagot kaphatnak az integráló iskolák, és létrehoztunk egy eszközkölcsönzőt is, ahonnan, mint egy könyvtárból, majd ki lehet kölcsönözni a speciális fejlesztő eszközöket, és akkor bármelyik pedagógus vihet magával fejlesztő eszközt.
0: A várt létszámhoz képest többen adtak vért balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegyeháza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Borkó Editet, a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagját hallják.
1: Nagyon jól sikerült, most június 17-én egy retro véradást szerveztünk a megyeháza előtt, tehát buszos volt, ahol 59 ember vett részt egy délután folyamán, tehát 50 főre tervezik a kolléganők, a salgótarjániak a véradást, van amikor csak a fele, de az is nagyon jó, de most például az 50-en fölül, tehát 59 fő vett részt, és arra volt jó nagyon ez a retro véradás, hogy a diákok, a fiatalok, akik jöttek az iskolákból, oda jöttek, kíváncsiskodtak, és adódtak belőlük igen szép számmal, kipróbáltak, hogy milyen véradónak lenni. Tehát megmérették magukat, volt, aki leadhatta, volt, aki nem, úgyhogy nagyon nagy élmények is voltak a fiatalok között, úgyhogy ez nagyon jól bejött.
0: Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyában rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A magyar kajakkenu utánpótlás legnagyobb hazai seregszemléjén a szolnoki Magyar Kupa döntőn a balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület versenyzője Údor Benedek korosztályában valamennyi versenyszámát megnyerte. 3 aranyéremmel zárta a rangos viadalt, egyesbeli győzelmével kivívta a serdülő válogatott tagságot is.
4: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
4: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
5: És most csak magyarok.
6: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
7: Megafon.
8: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450

0: Ennél több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvost hallják.
1: A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullám. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót, ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről. És hogy miért veszélyes a hőség? A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, hanem a hőség jelentős terhelés jelent a szervezetnek. Ilyenkor sokkal többet izzadunk, folyadékot veszítünk, nagy a kockázata a kiszáradásnak, a szívnek sokkal többet kell dolgoznia, a hőmérséklet, a testhőmérséklet fenntartás és sokkal nagyobb energiát igényel, és ezért főleg, ha több napon keresztül tart a hőség, a szervezet kimerülhet. A nemzetközi és hazai tapasztalatok egyértelműek, mind egyéni szempontból jelentős kockázatot jelent a hőség, és jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre is. Növekszik a mentőhívások száma, akár 400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz. Növekszik a sürgősségi beteg ellátást végző osztályoknak a forgalma, és megduplázódhatnak akár a balesetek miatti mentőhívás számok is, és egyértelműen nő a halálozás a hőséghullámok idején.
0: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Siketné Zsiga Juditot, a balassagyarmati Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
2: Van alapból 2 elektromos kisbusz, ami nekünk létszükséglet, mert 56 gyereket szállítunk Nyugat-Nógrád területéről a Mosoly Egymibe és onnét vissza-haza. Egyébként 42 millióért még volt benne speciális eszköz, amelynek egy része a Mosoly Egymié, egy jó részét kiadjuk az integráló iskoláknak, nagyjából 500 ezer forint értékű fejlesztő eszközcsomagot kaphatnak az integráló iskolák, és létrehoztunk egy eszközkölcsönzőt is, ahonnan, mint egy könyvtárból, majd ki lehet kölcsönözni a speciális fejlesztő eszközöket, és akkor bármelyik pedagógus vihet magával fejlesztő eszközt.
0: A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Borkó Editet, a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagját hallják.
3: Nagyon jól sikerült, most június 17-én egy retro véradást szerveztünk a megyeháza előtt, tehát buszos volt, ahol 59 ember vett részt egy délután folyamán, tehát 50 főre tervezik a kolléganők, a salgutariániak a véradást, van, amikor csak a fele, de az is nagyon jó, de most például az 50-en fölül, tehát 59 fő vett részt, és arra volt jó nagyon ez a retro véradás, hogy a diákok, a fiatalok, akik jöttek az iskolákból, oda jöttek, kíváncsiskodtak, és adódtak belőlük igen szép számmal, kipróbáltak, hogy milyen véradónak lenni. Tehát megmérették magukat, volt, aki leadhatta, volt, aki nem, úgyhogy nagyon nagy élmények is voltak a fiatalok között, úgyhogy ez nagyon jól bejött.
0: Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyával rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Tragor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A magyar kajakkenu utánpótlás legnagyobb hazai seregszemléjén a szolnoki Magyar Kupa döntőn a balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület versenyzője Údor Benedek korosztályában valamennyi versenyszámát megnyerte. 3 aranyéremmel zárta a rangos viadalt, egyesbeli győzelmével kivívta a serdülő válogatott tagságot is.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
5: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most Backspace. Vissza az időben.
8: Hello! Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Elmúlt 6 óra, 7 darab perccel. A Megafont hallgatjátok, benne pedig elindítjuk a reggeli műsorunkat. Igen, jól van. Ami csak Ádám vagyok, egyébként Karvaj Sanyival megyünk neki ennek a 4 órának. Sándor, jó reggelt neked is.
9: Jó reggelt, hűsítő hetet, hűsítő ébredést, és jó reggelt mindenkinek. Június 29-e hétfő van. Nyilván egy nagyon-nagyon forró hétvégén vagyunk túl mindannyian, és hát még forró napok várnak rá.
8: Hol a vége?
9: Nem látom, azt még én sem látom.
8: Azt te sem látod.
9: Úgyhogy sok-sok folyadék és türelem és kitartás mindenki. Ahogy mondottam, június 29-e péntek?
8: Hétfő
9: van. Látod, a meleg megzavar.
8: Igen.
9: Na, és a névnaposok, a Péter, a Pál, az Ádám. Nem is tudtam, hogy van ilyenkor Ádám, úgyhogy is.
8: Mi is? Karvaj, honnan szedsz te ilyen névnapokat? Csak 2 Ádámmal, szeptemberben egy valahogy 9-e. Igen, hát ma nincsen Ádám.
9: De van, ma is van. Alíz is van a mai napon, aztán hát, Emma azt is van. Igen. Keci, Orbó, Szulamit.
8: Ez nem egy ásvány.
9: Szulamit lehet. Nem tudom, itt a névnapok sorában szerepel. Egyébként ma van az aratás kezdete, bár tudjuk, hogy sok helyen már elkezdték az aratást, és nemzetközi Duna nap is a mai nap.
8: Ó, akkor Isten éltesse a Dunánkat. De jó.
9: Igen, úgyhogy Isten éltesse az ünnepelteket, a szülinaposokat. Egy szülinapos tudok, Szújó Zoli.
8: No, jó.
9: 49 éves Szülőzoli barátom, úgyhogy neki is.
8: Innen is. Hát, ha hallgatsz minket. Igen.
9: Biztos vagyok benne.
8: Igen. Na, jó van. Mi a mai napunk menüje? Egyrészt majd a Dunakeszi polgármestere, Diósi Csaba lesz a vendégünk. Vele azért beszélgetünk, mert a szeptembertől eléggé át fog alakulni Dunakeszin a helyi buszközlekedés. És ez nem csak ilyen menetrend átalakításokkal kapcsolatos sztori lesz, hanem egyfajta rendszertisztítás. Ugye, mert hogy itt ugye ingyenes a tömegközlekedés, ugye a buszos közlekedés, és ugye itt a különféle bevásárlóközpontoknak is voltak ilyen, tudod, ilyen shoppos helyi járatai, akkor lett mégsem.
9: Igen, tudom, városkaputól volt.
8: Igen, és akkor ilyen is volt, és akkor az is volt, tehát hogy Dunakeszi is lakosok, nincsenek bejelentve, tehát ugye meg kellett egy kicsit a rendszer tisztítani, ez egy több éven át tartó történet, és ennek úgy tűnik, hogy most majd tényleg vége lesz, és most apró pénzbe lehet váltani, hatékonyabb lesz, fenntarthatóbb lesz, kényelmesebb lesz, úgyhogy a Csabival erről beszélgetünk ma 8 óra után, úgyhogy a dunakeszi hallgatóink most majd füleljenek, tényleg, hogy akkor mi lesz szeptembertől. Előtte pedig beszélgetünk Csáki Balázsral, ugye Balázs az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnöke, és őt azért hívjuk fel, hogy egy picit beszélgessünk erről a GMO-s történetről. Ez ugye mindig följön folyamatosan, tudod, ezek a génmódosított, aha, nem tudom én, csirke, meg hús, nem tudom én.
9: Egészséges, jó, nem jó.
8: Igen, ugye ettől mindenki tart, viszont ugye mondjuk az USA-ban már, meg más országokban már egyébként ez azért nem annyira tiltott, viszont itt a szabályozásról kapcsolatban nagyon sokan ágálnak. És az asztalónak a kiinduló pontja, hogy a Greenpeace Magyarország és a Magyar Biokultúra Szövetség, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta azt, hogy a Tiszapárt Európa parlamenti képviselői néhány nappal ezelőtt a szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának a lazítását. Tehát ugye eddig ágált Magyarország az ellen, hogy itt ugye ne lehessen, tehát hogy jöhessenek be itt a mindenfajta cuccak ellenőrzés nélkül. Most ugye az került a parlament elé, hogy a közben lehessen lazítani, és ezt egyébként itt a Tisza képviselők, a többi magyar képviselő egyébként nem, de a tiszások megszavazták, és ugye ez a három nagyon komoly, ugye az egyik az a Greenpeace szervezet, ők igen, tehát ők attól tartanak, hogy ugye ezzel igen, az ugye ellentétes az elővigyázatosság elveivel, a fogyasztók tájékoztatásához való jogával, meg az ökológiai és GMO-mentes gazdálkodók érdekeivel, tehát hogy az új szabályok, amik most ugye enyhítésre kerülnek, és ezt megszavazta a Tisza, ezek ugye hát gyakorlatilag itt azt hozzák majd, hogy gyengülnek a nyomonkövetési, meg a jelölési követelmények, és hogyha mondjuk te, vagy én bemegyünk a boltba, és leveszünk mondjuk egy csirkét, akkor nem tudjuk azt, vagy nem fogjuk tudni azt, hogy az mondjuk génmódosított technikával előállított élelmiszer, avagy sem. Tehát ugye ezt megszavazták sajnos most, úgyhogy beszélgetünk erről majd tényleg a Csáki Balázsral, hogy magák a gazdák azok tényleg miért és hogyan ágálnak a GMO mentes sztorik kapcsán, úgyhogy ez a témánk majd hét után. Úgyhogy így állunk össze, meg is megyünk a reggelnek, egy szónak is száz a vége, jönnek a megaslágerek és kezdjük.

Ha hétfő, akkor 70-es évek, itt is vagyunk újra, és akkor van egy születésnaposunk, mert hogy a mai napon született Ian Pace, a Deep Purple dobosa. Úgyhogy hurrá, hurrá, hurrá! Egy-két érdekesség jön a Maestro-ról, pláne azért is, mert hogy itt a Purple rajongók örülhetnek, mert hogy jön majd a csapat Magyarországra, hogyha jól tudom, akkor október 2-a lesz az, és ugye milyen Pace-t is lehet majd megint a Deep Purple keretein belül látni Magyarországon, úgyhogy ezért is fontos ez. Úgyhogy belehallgatunk egy hát igazi jó kis pörgős dobos nótába, aztán pedig egy-két érdekesség jön az öreg mókusról.

Hát egy balkezes zseniről van szó, aki ugye a dobolásban teljesen megfordítja, ugye 70-es évekről van szó, azért olyan sok balkezes dobos még nem volt, de azért volt egy pár már, de megszokott felállást, és sokáig egy teljesen egyedi ilyen fordított felépítésű szettel játszott, és ugye azon kevés rockdobosok egyike, aki ugye szeretettel használja ezt a fajta hagyományos ütőfogást, ami a rockzenében ugye nem megszokott, mert inkább a páros fogás van, tehát a lényeg egy kis jazzes feelingje van egyébként ilyen dobolásának, és nagyon gyors volt, és ez főleg a csukló technikának köszönhető, az egyik védjegye volt az egykezes ilyen pergő pörgetés, és nagyon gyorsan tudta csinálni ezt, hát szerintem meg azért minden mai napig ugye a Burn, vagy a Highway Star West szintén hallható. Érdekes, hogy hivatalosan ugye nem tanult dobolni, ilyen pénz először hegedülni tanult, apukája egyébként zongorista volt, és 15 évesen váltott dobra, sokat hallgatott Badrich-t, meg mindenfajta más előadót, és hogy ezeket remekezeket hallgatva, fülelve másolta le gyakorlatilag a különféle ritmusokat.

Na, igen, ugye azt mondják, hogy ilyen Face, akkor Deep Purple, de egyébként benne volt a White Snake-ben is, ugye az aranykorban, 79-82 között, játszott Gary Moore mellett, sőt, még egyébként Paul McCartney-nek a 99-es Run, Devil Run című ilyen rock and roll cover lemezén is ő volt az, aki dobolt, és hát ugye, hogy jöttek össze ők, még így zárszóként azt elmondom, hogy 68-ban, ugye akkor még Roundabout néven a Deep Purple dobost keresett, és ugye akkor még Rod Evans énekes volt az, aki magával vitte ilyen pénzt egy meghallgatásra, és miközben a zenekar többi tagja elment sörért, pénzt leült a dobok mögé, elkezdett jammelni a többiekkel, és ugye mire a többiek visszaértek, akkor Richie Blackmore meg John Lord annyira azt mondták, hogy király vagy, hogy akkor azonnal fel is vették őt, úgyhogy így indult a történet gyakorlatilag, és hát azt lehet mondani, hogy azért is fontos ez, mert hogy az egyetlen olyan tag, aki minden egyes formációban egyébként, mármint a Purple-t illetően Mark 1, 2, 3, 4, 20 benne volt és játszott. Úgyhogy tessék ráhangolódni már most az októberi koncertre.

0: Mi minden történt június 29-én? Erre a kérdésre keressük most a választ, kedves hallgatók, gyorsan, 1-2-3 percben. Sok minden történt. Az egyik legfontosabb talán, és akkor tessék el elmélkedni majd ebéd közben, hogy hát a magyar és a nyugati hagyomány szerint is ugye déli harangszót 1945. július 22-i egy nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a magyar királyság déli kapujának tartott végvárat, ugye Hunyadi Jánosunk megvédte a muszlimoktól, és hát 1456, ugye június 29-én rendelték el ezt a fajta déli harangozást.
1: Ezt tudtam.
0: Úgyhogy igen, ezt írják itt a lapok. Aztán megszületik Antoine de Saint-Exupéry, ugye francia regényíró, mellesleg pilóta a mai napon. Ugye ő volt az, aki a Kisherceg című könyvet írta. Hát bevallom őszintén, kövessetek meg, én sosem bírtam a Kisherceget.
1: Nem, tehát, hogy miért? Nem pedig tudom. Olyan aranyos.
0: Nekem van, nem tudom, milyen emlékeim vannak.
1: Olyan szívfeszóló. Képzeld el, hogy nekünk ballagáskor, általános iskolai ballagáskor, nyolcadikban, tehát ugye volt egy osztályfőnökünk, Feri bácsi, Isten nyugosztalja, már szegénykém nem él, meg volt egy nevelő tanárunk, ilyen délutános nevelő tanárunk, a Bálint bácsi, és mindenkinek egy részt felolvasott.
0: Na ezért utáltam már akkor is.
1: Hangkazettára.
0: Hogy én érted, ilyen elcsépelt mindenki, hogy jó, csak szívében lát az ember.
1: Hát nem, jó, csak a szívében lát.
0: Mit tudom én, igen.
1: Majd egy. Mint ha rólam szólna, tehát Sanyi is csak a szívével.
0: Az igen. Na jó van, Karolaj. 1900-ban a mai napon a svéd királyi tanács testület jóváhagyja a Nobel alapítvány alapszabályát, ugye, hogy végrehajtsák Alfred Nobel végrendeletét. Aha. Ez is ma történt. És hát 1613-ban nem örültek az angolok, mert a Londonban leég ezen a napon Shakespeare eredeti Globe színháza. És ugye a sztori az volt, hogy igen, tehát ugye a 8. Henrik című darabját játszották a színházban, azt még gyorsan elmesélem, és hát az előadás részeként gyerekek egy rendes ágyút elsütöttek a színházban. Tehát, hogy
1: Jézus.
0: Nem volt kecmec, akkor még nem volt érted, tehát a vizuális effektusok, meg semmi, eldörrentettek egy mozsára, nem tudom mit, és hát a lövés következtében beütött a tűz, és így az egész leégett a csába. Ennyi a történet, gyerekek, úgyhogy a mai nap tanúsága többek között. Igen, a mai nap tanúsága az többek között, hogyha otthon vagytok és van ágyútok, akkor csak óvatosan jó, mert leéghet a ház. Na, megyünk tovább, egy régi nógrágy itt van előttük.
2: Megspace, vissza az időben.
0: 1978. június 29-i cikk van előttünk, mégpedig Nyulak csirkék 1000 számra. Ez a címe.
1: 48 éves cikk.
0: Nagyon szép, és hát 70 vagon házi nyulat, 360 vagon baromfit, és 5 millió tojást vásárolt fel idén Nógrád megyében előzetes elképzelései szerint a budapesti baromfi feldolgozó vállalat Balassa gyarmati kirendeltsége. Az eddigi értékelések arról tanúskodnak, hogy a számottevő kivitelt és segítő kirendeltség az előzetes terveket megvalósította, és az év végére az 1978-as terv túl teljesítése várható. Nyilvánvalóan ez így van. Na!
1: Talán még arról, az jut eszembe erről, mentünk Balassagyarmatra hétfőként vásárolni,
0: igen?
1: Nagy piac volt, és akkor a kis csíbék, kis kipicik.
0: Vitték a buszon a csirkéket, a kis csíbéket.
1: Csipogtak.
0: De szép. Na hát beszélgetünk erről a 70 vagon házinyúrról, és 360 vagon baromfiról, meg 5 millió tojásról Gere Józseffel. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: Na, tudjuk azt, hogy ez a baromfi feldolgozó váltnak a Balassagyarmati kirendeltsége, ez itt merre vagyunk? Hol vagyunk?
3: Hát ez nem tudom, hogy létezik-e még, a telephely létezik. Ez gyakorlatilag a volt Vágóhíd után van ez a egykori szikvízüzem, az is valamilyen módon létezik, és utána a utolsó épületcsoport volt ez a baromfi cég. Egyébként keltettő üzemük volt, tehát hüvét azt keltettek, azt tudom konkrétan.
0: De jó.
3: Voltak ilyen akciók, hogy napos sibe kapható, hogy hirdették, és akkor bent egy doboz, és beszámoltak volna a tésztjükét, és akkor vittet haza.
0: De jó! Tehát
3: így működött, de ezek szerint akkor ők ilyen felvásárló jelleggel is működtek. Hát a nyúlról konkrétan tudom, hogy a nyúltenyésztés egy időben nagyon népszerű volt Magyarországon, és főképp gyarmaton is több kollégám is foglalkozott nyúltenyésztéssel. Megvolt, hogy milyen súlyt kell elérni a nyusziknak, és akkor voltak gyarmaton ilyen nyúl átvevő pontok, ezt így meghirdették, konkrét egy ilyen nyúl átvevő pont itt a környékünkön, ahogy a Patvarci utcába betorkollik a Baltic Frigyes utcát, volt egy üzlet, most is megvan, de most valaki elkezdte átalakítani, aztán a projekt megállt. No, ott megállt ennek a cégnek az autója, és akkor ott volt a nyúl átvevő, volt egy mérleg, és leszámolták a nyúlakat, illetve megmérték őket, átvették, és akkor adták érte a pénzt. Elég jövedelmező dolog volt állítólag ez a nyúltenyésztés, mert hát egyik kollégám például házépítéssel koncertált, és elég rendesen besegített ez a nyúl projekt a háznak a építési költségébe. Hát aztán valószínűleg a nyúlakat exportálhatták, nem tudom, mit csinálhattak velük, mert úgy nagyon a magyar boltokban a nyúl...
0: Én ezt nagyon sajnálom, én nagyon szeretem, tehát én imádom, és itt a gyarmaton talán egyszer volt az, hogy talán hentes volt, és akkor fagyasztva lehetett kapni, nem is ugye frissen oké, de volt, de én nagyon sajnálom, hogy nem lehet kapni, mert ezt nagyon szeretem én például.
3: Hát nálam fordítva működött a nyúl dolog, mert ugye én egy teljesen normális alkotó kisgyerek voltam, de édesanyám kitalálta, hogy én nagyon vézna vagyok, és alultáplált, és olyan sápot, meg minden, úgyhogy elvittek orvoshoz, Bobula doktor étvágygerjesztő valami szirupot adott nekem. Ez nagyon jót, mert megittem, akkor elment minden étvágyam, tehát ez jó működött. Na, de szembe lakó Kón néni mondta meg a tutit, Geréné, beletetni a gyerekkel.
0: Nyulat.
3: Na és utána elkezdtek nálunk szaporodni a nyulak.
0: Aha.
3: Na és én szerettem a nyulakat etetni, én mindenféle füveket dugtam be nekik, ólajtól múl is volt, hogy mozog a fű orra, ahogy eszik. Hát egyszer valami virágot is beadtam az egyiknek, az beteg lett tőle, de túlélte szerencsére. Hát úgy olyan intenzitással ettem a nyúlhús, mint egy 3-4 éves kisgyerektől szokás.
0: Aha.
3: Igen ám, de egyszer láttam, hogy édesapám gyúzza.
0: És akkor megjött a törés ebben az egészben.
3: Nyúlpárti voltam, én onnantól kezdve nem voltam hajlandó megenni a nyúlhús.
0: Én hiszem, hogy sokan mondják.
3: Gyakorlatilag nálunk rövid idő alatt a nyúlprojekt felszámolását jelentette. Nem lettem kövérebb, de egy egészséges kisgyerek volt a nyúlhús nélkül is.
0: Igen. Jó, holnap folytatjuk. Köszi Józsi, köszi. Szia, minden jó, pedig megyünk tovább, jönnek a dalok.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
0: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
10: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó

0: Judit elmondta. A vármegyeháza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Tragor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk 0630 66 22 62, és jött egy kérdés. Szia Ádám, a múlt héten beszélgetetek arról, hogy milyen izotóniás italt szoktál te fogyasztani. Nem hallottam rendesen, kérlek mondd el újra receptet. Na, köszi, hogy itt visszautalunk rá, mert ugye a héten is ilyen dökség lesz, ugye? Úgyhogy ezt most elmondom nektek, ezt tényleg a Perlaki Evelintől tanultam, nem egy nagy trúvája az egész egyébként, narancs, facsarva, egy vagy kettő, citrom, facsarva, egy vagy kettő, kinek hogy, bele a vízbe, és akkor egy kis méz, meg só, ennyi. És akkor úgy ízesítsd úgy, ahogy akarod, és akkor ettől kezdve több lesz ez, mint mondjuk a víz, mert már mindenfajta ásványanyagok vannak benne, só, meg ilyesmi.
5: Úgyhogy nagyon fontos, igen, a sópótlása.
4: Úgyhogy ennyi.
5: És jó reggelt mindenkinek. Sziasztok! 0629, tehát mint hogy gyál körzetszámát mondtam volna, na, mert 6. 29-e hétfő van, kellemes készülődést, akik már nyaralnak, azoknak viszont jó nyaralást kívánunk, és remélem, hogy itt maradtok velünk egészen 10 óráig, hiszen jönnek a megoslágerek, és hamarosan érkezik az első témánk is.
4: Ami a GMO-val kapcsolatos lesz, úgyhogy egy pár dal után már is mondjuk, hogy miért is foglalkozunk most ezzel.

0: Jó reggelt mindenkinek! Újfent itt vagyunk, radogunk 95.7.91.9, és akkor a GMO-s és GMO-mentes dolgokra beszélgetünk ebben az órában, és lesz majd egy vendégünk is hamarosan, legalábbis remélem, hogy ott a erdőkben, mezőkben, bárányok közepette el fogjuk majd tudni érni az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnökét, Csáki Balást, mert hogy egy néhány nappal ezelőtt bukkant föl egy cikk, amivel úgy gondoltam, hogy kell foglalkoznunk, mert fontos. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége írt egy közleményt, ebben úgy fogalmaznak, hogy megütközéssel fogadták azt, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői a szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának a lazítását. Ugye három eléggé komoly civil szervezetről van szó, ugye főleg itt a Greenpeace-t azt mindenki ismeri, és azt mondják, hogy a kormánynak most egy egyértelművé kell tenni azt, hogy Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Igen, olyan szavazatokat adtak le egyébként az Európai Parlamentben, amelyek hozzájárulnak az új génkezelési technikák által elállított növényekről szóló uniós rendelet elfogadásához. A többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte, és ugye azért ütköztek meg ezen, mert hogy ugye mi több mint 20 éve és nálunk pont több mint 20 éve azért egyfajta politikai konszenzus van a GMO-mentes mezőgazdaságnak a védelméről, és hát ugye igen, itt attól félnek, hogy az elfogadott rendelet ugye az új génkezelési technikákkal elállított növények jelentős részét ugye kivonja a jelenlegi uniós GMO szabályozás több alapvető eleme alól. Tehát a jövőben ezeknél, ezt szavazták meg a tisztás képviselők, nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre, gyengülnének a nyomkövetés és jelölési követelmények, és ugye a fogyasztók sok esetben nem tudhatják azt, hogy új génmódosított technológiával elállított élelmiszer kerül eléjük, avagy sem.
1: Miért akarja ezt a Tisza párt elérni?
0: Hát azt...
1: Tehát azért nem értem, tehát nincs jogom tudni, hogy én mondjuk milyen ételt fogyasztok, mit veszek le a polcról, mit kérek?
0: Igen, úgy tudom, hogy eddig ugye eléggé komolyan vettük mi azt, ugye, hogy ez ne legyen, mert hogy ugye a hazai, nem tudom én éppen csirketenyésztőket vagy tyútenyésztőket hozzuk majd nem tudom én hátrányba, mert akkor mondjuk lehet, hogy olyan becsomagolt csirke mellett fogsz kapni, ami egyébként olyan csirkéről származik, amit úgy módosítottak, hogy annak mondjuk a mellei azok sokkal jobban nőjenek a szárnyaihoz képest, vagy mondjuk fordítva.
1: Van már bizonyítva, de én nem sokat értek ez a dologhoz, és bocsánatot kérek tőled is, a hallgatóktól is, hogy most én számomra a génmódosított előállított génmódosítással mondjuk a csirke meg mitől, biztos én legalábbis laikus, aki nem értek hozzá, biztos vagyok benne, hogy szerintem sokkal egészségtelenebb, mint a Margit néni csirkéje ott kint az udvaron.
0: Hát annál nyilvánvalóan, de mondjuk az, hogy...
1: miért engedik ezt fogyasztani?
0: Hát figyelj, itt már azért itt különféle multik, minden, most megnyitották ugye itt a... Igen, hát megnyitották itt a dél-amerikai szabadkereskedelmi egyezményt, ott a GMO-val nem foglalkoznak, tehát ott gyakorlatilag nem tudod azt, hogy milyen csirkét teszel, lehet, hogy egyébként tényleg ilyen átalakított X-Men csirke, nem tudom. Ugye meglehetősen megosztó a téma, és a viták általában ugye két táborra osztanak. Valaki azt mondja, hogy mondjuk, hogy egy picit megbingizzük mondjuk a kukoricát, vagy a búzát, akkor kevesebb veszteség a kártevők meg az időjárás miatt, tehát hogy nagyobb termés hozzabb jön. Lehet, hogy akkor kevesebb vegyszer is kell, mert hogy ellenállnak mondjuk a rovaroknak, meg a kártevőknek. Ugyanakkor meg azt mondják, hogy a módosított növények azok mondjuk kereszteződhetnek a vadon élő rokonokkal, felborítják az egyensúlyt, azt most csak a növényekről van szó, ugye óriási multis cégek szabadalmaztatják a vetőmagokat, ami azért kiszolgáltatottá tenni a gazdákat, sokan tartanak az egészségügyi hatástól, tehát hogy azért ez egy ilyen eléggé megosztott történet. Mindenesetre az, hogy 20 év után most itt ezt az egészet a kormány így áthúzza, az tényleg érdekes, úgyhogy beszélgetünk erről majd mindjárt Csáki Balázzsal, hogy a gazdák azok hogy látják ezt az egész GMO mizériát.

0: GMO mentességről, vagy a GMO mentességről, vagy a GMO-ságról beszélgetünk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Aki most tekert ránk, annak azért gyorsan megint hát fölpattintjuk azt, hogy miért is beszélgetünk erről. Ugye Greenpeace Magyarország és a Magyar Biokultúra Szövetség, meg a Magyar Természetvédők Szövetsége egy közleményben azt írták, hogy megütközéssel fogadták azt, hogy egy pár nappal ezelőtt a Tiszapárt európai parlamenti képviselői a szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának a lazítását. Azért csodálkoztak erre rá, mert hogy az elmúlt 20 évben ugye gyakorlatilag politikai hovatartozás nélkül, vagy mentesen, gyakorlatilag ugye itt az eléggé komolyan úgy szavaztak a mieink, hogy akkor tényleg itt a legszigorúbb előírások legyenek, és úgy ágáltak, amellett, hogy így be legyen döntve minden GMO-s cucc, legyen az növény, vagy állati eredetű történet ide hozzánk. És ugye azt írják, hogy ezzel, hogy ez meg lett szavazva, ugye az a gond, hogy a mostanihoz hasonló engedélyezésre gyengülnének a nyomkövetési és jelölési követelmények, és a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák azt, hogyha új génmódosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ugye három szervezet ez egy közös nyilatkozatot adott ki, és ugye szerintük ez a fajta sztori, ez ellentétes az elővigyázatosság elvével, a fogyasztók tájékoztatásához való jogával, valamint az ökológia és a GMO-mentes gazdálkodás érdekeivel, úgyhogy arra kérik a miniszterelnököt és a kormányt, hogy egyértelműsítsék, hogy Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának és ugye az elővigyázatosság elve mellett, tehát nagyjából
1: tudni, hogy mit
0: fogyaszt. Igen, tehát csodálkoznak azzal, hogy ez meg lett egyébként most szavazva, holott ugye az elmúlt 20 évben, hát mindenki a magyar képviselők közül ugye az mellett voltak, hogy akkor lehető legszigorúbb legyen. Egyébként a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte. Na és akkor tényleg ez mit szabadítana ránk? Jó, erről beszélgetünk, és van nekünk egy drága szakértőnk, akivel sokszor sok témával már itt a mezőgazdaság berkein belül dumálgattunk. Ő nem más, mint Csáki Balázs, ugye az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnöke. Úgyhogy vele egy picit beszélgettünk erről a történetről. Szia Balázs, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt nektek is, és a hallgatóknak is.
0: Szia! Na hát gondolom azért neked, mint gazdálkodónak, meg ugye a kamara elnökének, meg hát nyilván azért nagyon sok helyen jársz, kelsz, mész, ez a fajta GMO vagy GMO mentes történet, azért ez nem új keletű. Bele-bele szaladtok még most is ezekbe a dolgokba? Talán kezdjük innen, hogy ugye most narában erről annyira nem volt szó, ugye hullámszerűen jön föl ez a téma, most ugye megint egy ilyen van, mert hogy egy ilyen szavazás megtört. Hogy, és merre szoktak ilyesmivel találkozni? Talán tényleg induljunk innen.
2: A szakmában döngeti a kapukat ez a kérdés most már jó pár éve. Nem is tudom, hogy talán 2010 körül volt egy nagyon éles, 10 és 12 között voltak nagyon élesek a viták erről, és akkor Magyarország egy nagyon markáns álláspontot foglalt el az unión belül is a GMO-mentesség tekintetében. A világon is terjednek a GMO-s termékek, vagy a GMO, mit is jelent, ugye genetically modified organism, vagyis egy genetikailag módosított organizmus. Uh-huh. És közben a technológia is fejlődött.
0: Igen.
2: Amire azt lehet mondani, hogy más módszerrel állítják elő. Tehát létrejött egy olyan technológia, amit génszerkesztésnek neveztek el,
0: aha,
2: amely egyrészt egy kicsit így finomítja a fogalmat, és utal arra, hogy a génmódosítás esetében egy pár bázispár az, tehát egy nagyon rövid génszakasz az, amit megváltoztatnak.
0: Értelek.
2: Most... hogy mit jelent ez a termelésbe, és az, miért fogalmazok árnyaltan,
0: igen,
2: és nem úgy, hogy GMO soha.
0: Aha.
2: Azért, mert megosztott a szakma is abban a tekintetben, hogy hát merre van az előre. Ugyanis látjuk azt, hogy egyrészt a klímaváltozás feladja a termelőknek a leckét, és valóban ezzel a génszerkesztéssel állítanak elő olyan fajtájú növényeket, ami például az acai-tűzben mint a hagyományos növények.
0: Tehát ugye pláne most ezekben a brutálisan meleg időkben azért itt az ember rátok is gondol, ugye, hogy itt azért nem tudom, hogy elkezdődik az aratás, felvileg, meg nem tudom. Tehát, hogy ez ebben azért lehet valami ráció, ahogy mondod, igen?
2: Pontosan. Igen? Na most látni kell azt is, ugyanakkor, hogy ezek az előállítók, ezek a nemesítőházak, amelyek ezekkel a fajtákkal foglalkoznak, és magát a technológiát használják, többnyire amerikai kézben vannak, és hát van egy olyan féltés is a szakmában, hogy na, hogyha ezeknek szabad utat engednek, akkor milyen szinten fogják leuralni, milyen szinten uralhatják le a piacot.
0: Aha.
2: Tehát arra akarok csak rávilágítani, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, de tényes való, hogy az Európai Unió ezeknek a génszerkesztett növényeknek az esetében is egy olyan álláspontot foglalt el, hogy ezek is GMO-nak minősülnek, függetlenül attól, hogy tényleg nem az van, hogy hosszú-hosszú génszakaszokat ültetnek be, hanem tényleg egy-egy bázispárt változtatnak.
0: Tehát mindegy, hogy milyen átalakítása van mondjuk ott a DNS-en belül, vagy a génen belül, bármi egy pici, vagy mondjuk egy hosszabb, az akkor is akkor génmódosított történet. Tehát ezt így
2: van.
0: Igen. Csak hogy az ellen ágálnak, ugye, hogy azért itt a feltüntetés, a nyomon követhetőséggel lazítanának, ugye itt a Mercantour megint bejön most itt pluszban, tehát hogy azért ez mondjuk nem tudom én, a helyi gazdák számára sem lenne azért mondjuk, hogy mondjam, annyira jó, nem? Vagy hogy értek azt, hogy maga a szabályozásnak a alazítása akár, vagy a mostani itt tartása, az is azért felvet egy pár kérdést.
2: Nagyon sok kérdést vet föl, és több aspektusból veti föl ezeket a kérdéseket. Tehát felveti egyrésztről a haladásnak, a versenyben való részvételnek, a piacképességnek a kérdéseit, felvet ugyanakkor erkölcsi és morális kérdéseket, felvet a fogyasztóval szembeni kérdéseket, a megfelelő tájékoztatásról arról, hogy a fogyasztónak joga van tudni, hogy mit teszik, és joga van tudni azt, hogy egész, ha ő egy nem feltüntetett, tehát egy olyan terméket fogyaszt, ami nincsen feltüntetve az, hogy GMO-t tartalmazhat, akkor mennyire tudjuk megvédeni a fogyasztót attól, hogy ez tényleg így is legyen, hiszen ugye ezeknek a növényeknek az esetében, ahol egyesen elkezdik ezeket használni, ott szinte nem lehet kizárni azt, hogy ne keveredjen olyan termékkel, aha, ami nem GMO-s.
0: Értelek.
2: Szóval árnyaltan fogalmazok, nálunk a szakma megosztott abban, hogy és nálunk is zajlik egy szakmai vita, de azt gondolom, hogy hamarkodott döntést hozni, hogy akkor lazítsák fel ezt a szabályozást, ugyanis még a konzervatívabb álláspontok azok, hogy még nem tudjuk megfelelően szabályozni és azokat a garanciákat beépíteni a fogyasztónak, a termelőnek és az előállítónak, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy hosszú távon fenntarthatóan működjön a rendszer.
0: Igen, meg ugye az még pont így zárszóként, hogy akkor ugye ezt úgy lehetne maximum, hogy akkor egy ilyen utánkövetés, hogy akkor mondjuk nem lesz gondod azzal, hogy te mondjuk nem tudom én 3 éven keresztül genetikailag módosított csirkéből jövő csirke mellett fogyasztottál, és abban mondjuk nem lesz valami gondod. Tehát ugye ez is még egy plusz olyan kérdés, amivel gondolom lehet majd még foglalkozni, minden esetre nyomon követjük mi is majd ilyen téren a témát. Balázs, köszönjük szépen, megint tanultunk tőled, vigyázzatok magatokra, és akkor majd beszélünk. Jó?
2: Köszönöm szépen, minden jót.
0: Szia, minden jót. Na igen, tehát hogy nem fekete, nem fehér, de ért az, hogy egyből így homlok egyenes más felé megyünk az EP-ben, és akkor itt azért lazítunk ezeken a GMO-s dolgokon, azért ezt a Balázs is azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy így kéne. Igen, meglátjuk, Sanyika, mit gondolsz itt gyorsan zárszóként?
1: Engem felháborít. Tehát én azt gondolom, hogy nekem, mint fogyasztónak, vásárlónak, jogom van, és hagy tudjam már, hogy mit fogyasztok, és milyen csirkét fogyasztok. Amikor például a zöldségeknél az almának meg mindennek fel van tüntetve a származásától kezdve minden kis cinkéken ott van rajta, rá van ragasztva, akkor nehogy már egy nyomorult csirkéről ne tudjam, hogy mit tartalmaz. Hát gyerekek, ne érjéskedjetek.
0: Igen. Jó, beszélgetünk mindjárt még egy picit erről, addig is nem tudom, ja, hírek, zenék, minden jön.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Rossi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retrovéradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Tragor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenyér Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMR ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével.
3: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
4: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 0630 566 22, még egy pár percig a GMO és a GMO mentesség a témánk, ugye itt egyfajta szabályozási lazítás kapcsán, amit elfogadott a Tiszás képviselők nagy része, és ugye nem is olyan régen az EP parlamentben, az EP-ben, és ugye előbb Csáki Balázsral, az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnökével beszélgettünk arról, hogy hát nem annyira fekete és nem annyira fehér ez a történet, magát a mezőgazdaságban dolgozókat, a szakmát is megosztja az a kérdés, ugyanakkor azt, hogy itt lazítsuk a szabályozásokat és engedjünk mindent ránk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi az, meg nincs egy jelölve, azért az tényleg too much. És ugye jött egy hozzászólás, amit azért is felolvasok mindenképpen a 0630 566 22 62-re. Hagyjátok már ezt az elavult gondolkodást, 2020-60, másrészt szerintetek a mai zöldségek, gyümölcsök hogyan jöttek létre maguktól? Nemesítés, keresztezés. Ez is ugyanaz, csak pontosabb, Zoli.
1: Ebben
0: is van valami egyébként. Tehát az, hogy ott érted, ott porozgatnak a kis kolostorban a szerzetesek itt hátul a kertben, érted? És akkor, hogy jó lesz, összejön-e, úgy fog-e fújni a szél, nem tudom, és akkor sikerül-e valami nemesebbet összehozni belőle, nem tudom. Tehát, hogy emlékeztek rá, hogy nekem még megvan, hogy itt a petúniákkal mutatták be példaként az általános iskolákban ezeket a génes dolgokat, meg nem tudom, hogy miket, biológia órán, akkor piros, meg fehérből lesz, nem tudom, rózsaszín, izé. Igen, van benne valami, csak az a gond, hogy ugye itt egyből egy ilyen pálfordulás történik, holott azért egyfajta országos konszenzus volt arról, hogy akkor egyelőre akkor köszi, nem, és akkor szigorúan vesszük ezt az egészet.
1: Meddig 20 évig tartott?
0: Hát a nagyjából, tehát hogy azt írta ez a három szervezet, hogy hát gyakorlatilag ugye párthovatartozástól függetlenül ugye szakmailag nagyjából egy konszenzus volt ez ügyben, és ugye úgy tudtak dönteni, meg szavazni erről, hogy akkor tényleg azért itt fel a kezekkel a GMO-val kapcsolatban.
1: Majd én eldöntöm, mit kell itt csinálni.
0: Jaj, hagyjál már.
1: Igen. Majd én népszavazás, kész.
0: Az, mint Svájcban. Svájcban mindenről népszavaznak.
1: Azért mondom, ennyi. Tehát meg kell szavazni. Jogunk van tudni, vagy nem? Ez a kérdés.
0: Választatok,
1: vagy nem?
0: Tapra kész. Magyar, kész.
1: Tapra egy magyar, így. Döntsetek.
0: Jó van, igen. Ja, na, igen, értitek, hogy nem fekete, nem fehér, tehát, hogy az meg, hogy brutális aszály van, és akkor, ha belepiszkálunk egy picikét, mondjuk a, nem tudom, a búzának a DNS-ébe, és az egyik szekvenciátot még ketté vágdod, és akkor összerakja ott, nem mint a Jurassic Parkban, és akkor ezáltal mondjuk kibírja 40 fokot 3 hétig folyamatosan a búza, meg a víz veszteséget is jól tűr, és mégis lesz termés. Most akkor ez igen, belenyúlunk-e, vagy nem? Ahogy mondta Bazsi is, hogy ez egy morális, erkölcsi dilemma is, bár gondolom azért itt a legkevésbé ezzel foglalkoznak. Minden esetre meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Szerintem még, ahogy mondta Balázs, azért ugye ez előjön hónapról, vagy évről évre azért így tényleg. Ugye 12 környékén volt egy nagy csörte, de folyamatosan forrón tartja ezt a szakma, úgyhogy fogunk még erről szerintem beszélni. Addig is mindenki táplálkozzon egészségesen.

0: valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 8 óra van.
8: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a Balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a Balassagyarmati Tankerületi Központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyával rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják.

0: mutatják a föld mozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
2: Nagyot szól.
4: Dunakeszin vagyunk ebben az órában. Jó reggelt hallgatok, szevasztok, reméljük, hogy mindenki rendben van, jól van. Aki most ébredt, annak egy nagy taps. Kávézatok, reggelizetek, és akkor irány, ahova menni kell. Jó?
5: Ez van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. No. Sziasztok.
4: Oké, Dunakeszin vagyunk mi pedig azért, mert hogy szeptembertől meg fog újulni a helyi buszközlekedés, ami nem csak a menetrend átalakításról szól, hanem egyfajta ilyen rendszer tisztításról, fenntarthatóbb rendszerről, a hatékonyabb rendszerről fog szólni. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni majd egy picit, mert ez gyakorlatilag minden Dunakeszi lakost érinteni fog. És mondom, ez többről fog szólni, mint arról tényleg, hogy most akkor nem tudom én, összehozzuk a helyi járatoknak az indulási érkezési időpontját, mondjuk nem tudom én, a MÁV-val. Érted, mire gondolok, Sanyika, hogy igen, akkor odaérje a csatlakozáshoz, stb. Igen, ez többről fog szólni. Diósi Csabival fogunk beszélgetni mindjárt, ő Dunakeszi polgármestere, hogy akkor pontosan mit tartalmaz az egész történet. Pláne azért is, mert ugye most itt ez a brutálisan nagy és gigaszuper nagyon jó diáknegyed, amit még egyébként sajnos én saját szemmel nem láttam, de erről beszélgettünk már egy jó perccel, akár a polgármester úrral is, hogy egy brutális oktatási beruházás volt, és egy iszonyat, nem tudom én, európai szintű sztori jött össze, és azért ez ugye hozza magával a sok gyereket, egy új oktatási infrastruktúra, azért ott tényleg ott is menni kell a buszoknak, reggel, csúcsforgalom, agglomeráció, tumultus, izéte, teljes halál, valahogy ezzel amit kezdeni kellett, és ugye ezt kezdték el aztán egy picit most fésülgetni, ugye az iskolák ki meg a becsengetési rendjéhez, ugye busz kapacitások, az, hogy akkor valós utasszáme vagy nem, tehát ugye, hogy így mennek az utasok, vagy nem mennek az utasok rajta, és akkor üresen megy a busz, ami azért szintén költség mondjuk, pláne azért, mert hogy ingyenes, az a fajta tömegközlekedés a Dunakeszi lakosok számára, pontosabban oké, hát most 100 forintos éves bérlet van, tehát hogy na, érted, jelképesen egy ennyi a történet, azt hiszem, tehát hogy megújult arculat lesz, aztán ugye itt a helyben élő, de a Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat is ugye a hivatalos lakóhelyük bejelentésére akarják ösztönözni, hogy akkor még fenntarthatóbb legyen ez a helyi közszolgáltatás. De elég komoly dologról van szó, ami nem egy-két-három hónap alatt
5: nehéz lett ellenőrizni
4: készült el. Igen.
5: Én megyek például oda, és én itt vagyok budapesti lakosként, hogy akkor éppen Dunakesziként milyen áron tudom igénybe venni a szolgáltatást.
4: Azért mondom, nem egy egyszerű sztori ez, és ez azért olyan sokáig húzódott, ugye plusz még nem is beszéltünk arról, Max, csak reggel, ugye, hogy ott azért több ilyen hiper, szuper nagy bevásárlóközpontok vannak, ahhoz egyébként lesz. Kapcsolódtak ugye járatok, amik aztán ingyenesek voltak, meg nem is, meg tehát mindegy, sokféle ilyen varia volt, amit most próbálnak valahogy összerakni, és a Csaba elmondja mindjárt, hogy akkor ez pontosan mit fog jelenteni.

0: Dunakeszin vagyunk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mégpedig azért, mert hogy szeptembertől eléggé komolyan átalakul, letisztul, lehet azt mondani, a dunakeszi helyi buszközlekedésre, és ugye nem csak, ahogy mondtuk az előbb, ilyen menetrend módosításról van szó, hogy akkor mondjuk el tud érni a busz meg a MÁV csatlakozást, hanem azért itt egyfajta fenntarthatóságról van szó, kapacitás ellenőrzésről van szó, utas számlálásról van szó, rendszerek összepattintásáról van szó, mert hogy, ahogy mondtuk az előbb is, ugye itt a helyi járatok mellett itt a nagy hipermarketeknek is voltak, vannak járatai, ugye akkor azokat összehozni, mi merre megy, hogy is, ugye mivel...
1: Szerintem azok még a mai napig megvannak, és nem csak ott, Budapest.
0: Igen.
1: Más környékén is tudom, meg felénk ott gyár felé is voltak ilyen járatok. Egyszer-egyszer utaztam velük, hát tudja, nem volt az a semmi baj.
0: Igen, csak ugye az, hogy akkor ingyenes volt, vagy nem, akkor azt, akkor azt fogod használni, akkor mondjuk helyi járatnak, érted, hogy csak okos vagy, tudod?
1: Na,
0: komolyan. És akkor azért ezt hogy tarts fönt, akkor ugye önkormányzati szinten is a buszközlekedés, tehát egy összetett dologról van szó, és pláne azért is, mert hogy tudjátok, hogy ez egy agglomeráció, rengeteg ember van, és ahogy mondtuk, a Diáknegyeddel is lett egyfajta oktatási központ a városban, úgyhogy azzal is kellett foglalkozni, tehát hogy egy ilyen brutális meló volt, ami nem tegnap indult el, és még szerintem még mindig azért ezen dolgoznak, de úgy tűnik, hogy akkor szeptemberre ez az egész már egy picit ki fog simulni, és a reményekhez kapcsolódván fenntarthatóbb lesz. Úgyhogy erről beszélgettünk Diósi Csaba polgármesterrel, aki itt van a vonalban, és akkor át beszéljük azt tényleg, hogy azért miért is több ez annál, hogy akkor most a menetrendeket rendbe tesszük, és akkor a csatlakozás mondjuk a busz meg a vonat között meg lesz, és jó lesz, úgyhogy a polgármester úr itt is van a vonalban. Szia, Csaba, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek!
0: Szia! Na, akkor kezdjük is bele, hát egy komoly rendszertisztítás, összepattintásról van szó, ugye talán mondhatjuk azt, hogy ez egy nem tudom én, több éves meló mondjuk, amit ti véghez vittetek most?
2: Igen, azt, hogy a mostani rendszer fölállt, azt hiszem, hogy a 2010-es évek elején indult el ez a folyamat. Akkor gondoltuk azt, hogy úgy próbálnánk meg a tömegközlekedést javítani, hogy az akkor meglévő egy önkormányzati buszjáratot megpróbáltuk megerősíteni azzal, hogy tudtuk, hogy itt a városban jár két ilyen nagy bevásárló cégnek saját járata.
0: Aha.
2: Ott mindig konfliktus volt, mert a helyiek felszálltak, de akkor a buszsofőrnek kellett mondani, hogy csak azt viszi el, aki
0: megy a hipermarketbe.
2: Igen. A hipermarketbe megy. És akkor voltak ezek a konfliktus helyzetek, illetve nem volt összehangolva a hipermarketek járata a városnak a járatával, és előfordult, hogy egymás után mentek, és akkor jött az a gondolat, hogy hangoljuk össze, beszéljük meg, hangoljuk a helyközi járatokhoz is, és akkor így tulajdonképpen négy szolgáltatót összehangolva egy sokkal magasabb szintű ellátást tudunk biztosítani. Akkor megegyeztünk a hipermarketekkel, és gyakorlatilag nagyon sokat javult akkor a tömegközlekedés.
0: Aha, akkor így indult az egész, igen.
2: Így indult, igen, és emiatt is van az, hogy Dunakeszin ingyenes volt, illetve ingyenes jelenleg is a tömegközlekedés, hiszen így, hogy összehangoltuk ezeket a járatokat, egy fura szituáció lett volna, hogyha valamelyik fizetős, valamelyik nem, és akkor
0: jogos, igen.
2: Úgyhogy emiatt alakult ez ki. Ez azóta is így van, persze azóta sok változás volt. Volt olyan hipermarket, aki megszüntette a buszjáratát. Mi magunk sokat fejlesztettünk, tehát az önkormányzat kicsit erősebbé is vált, és akkor most már négy járata van az önkormányzatnak, tehát nagyon sokat javult a közlekedés. És most szintén azért került elő a dolog, mert most már ilyen finom hangolásokra van szükség. Persze itt az élet változik, ahogy mondtátok, elindult a Diáknegyed, az megint egy új közlekedési helyzetet teremt, és most úgy gondoltuk, hogy akkor megpróbáljuk a modern technikát igénybe venni, és hát voltak céljaink. Ugye az egyik fontos célunk az volt, hogy tudjuk folyamatosan azt, hogy milyen igények vannak, milyen konkrét terhelés alatt van a rendszerünk, ezért be fogunk vezetni egy olyan rendszert, ami folyamatosan figyeli az utasszámot a buszokon, és itt tulajdonképpen jelen időben kapunk információt a kihasználtságról, tudni fogjuk, hogy nyári időszakban milyen buszsűrűségre van szükség, amikor nincs iskola. Eddig ezek a dolgok nem kerültek górcső alá, tehát annyira nem vizsgáltuk ezt, és mi azt várjuk ettől, hogyha a valós igényeket megismerjük, akkor sokkal jobb megoldásokat fogunk tudni javasolni. Persze mindig van felmérés a lakosság részéről, tehát mindig felmérjük a lakossági igényeket, de nagyon sokszor ott ilyen egyedi igények kerülnek megfogalmazásra, és azért szeretnénk egy ilyen rendszert, hogy lássuk pontosan a kihasználtságot.
0: Tiszta. Beszélgessünk még, bocsánat, egy pár percünk van azért, ugye itt a lakcím történetével is, mert azért ebben is akartak valami kis tisztítást vagy rendet tenni.
2: Igen. Tulajdonképpen az önkormányzatok abban érdekeltek, hogy mindenki az állandó lakcímével hozzájuk legyen bejelentve, hiszen a különböző állami támogatások, meg a különböző szociális, nem tudom, a hozzájárulás, szolidaritási hozzájárulás az a lakosságszám alapján van kiszámolva, és minél több az állandó lakos egy településen, annál jobb számok jönnek ki.
0: Világos.
2: Ilyen tekintetben, és mi azt tudjuk, hogy több ezer ember él Dunakeszin olyan, aki nincs állandóra bejelentkezve.
0: Aha.
2: És ezért most próbáljuk minden módon elősegíteni, illetve motiválni az embereket, hogy bejelentkezzenek hozzánk. Ezért a különböző egyébként Dunakeszi adófizetők pénzéből finanszírozott különböző lehetőségeket szeretnénk egyre inkább ahhoz kötni, hogy egy állandó lakcímmel ide be legyenek jelentkezve. Ez most már különböző rendezvényeinknél is így van, például a Dunakeszi Feszten is azt tud ingyenesen bejönni, aki ide van bejelentve.
0: Aha.
2: És most a buszközlekedésnél is be fogjuk ezt vezetni, hiszen sokan mások is igénybe veszik a buszainkat, sokan olyanok is igénybe veszik, akik egyébként itt laknak, csak nincsenek ide bejelentve, és emiatt a dunakesziseknek továbbra is ingyenes lesz, egy 100 forintos regisztrációs díj van, azért, mert egy ilyen országos rendszerhez csatlakozunk, hogy egyszerűbb legyen ezt az egészet adminisztrálni, és a nem dunakeszis, tehát aki nincs bejelentkezve ide, de itt lakik, vagy amúgy nem itt lakik, csak használja a rendszert, ő nekik pedig egy a régióba szokásos viteldíjat kell majd megfizetni.
0: És akkor éppen ezt tudtok, hogy ösztönözni, hogy akkor hát legyen azért minél többen, akik ott vannak, helyi lakcímmel rendelkezzenek, és begyetek hozzátok jelentkezve.
2: Ez nekünk egy nagyon fontos szempont, és most így ezt a fajta átalakítás során ezt is belevettük.
0: Oké. Még egy gyors kérdés, Csaba, hogy akkor a szeptembertől indul, de akkor gondolom, itt nem arról lesz szó, hogy akkor nem tudom, aki nem fölpattan a járatokra, és akkor mégsem tudnak eszi ide. Tehát értem, mire gondolok, hogy nem a szankcionálással fogtok indulni, hanem azzal, hogy akkor ezt az egészet azért is beindítsátok, gondolom én.
2: Igen. Természetesen, hiszen most már több mint 10 éve hozzászoktak az emberek, hogy ők csak fölpattannak a buszokra.
0: Igen.
2: Úgyhogy elején nyilván szeptembertől indítjuk a rendszert, de az elején nem fogjuk otthagyni azokat, akik még esetleg nem gondoskodtak regisztrációról, de nyilván a jelzést megkapják, és akkor egy idő után pedig ez komolyra fog fordulni ez a dolog.
0: Oké. Csaba, köszönjük szépen, és akkor sok sikert hozzátok, meg a témához, meg a munkához, aztán max ma szeptember környékén, akkor az első visszajelzések kapcsán tudunk megint beszélni veletek, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál velünk, polgármester úr.
2: Köszönjük az érdeklődést.
0: Köszönjük, szia, minden jó
2: napot.
0: Szia. Na, erről szól a történet. Azért egy óriási meló ez, nem, Sanyi?
1: Az én továbbra is fenntartásra kezelem ezt a dolgot. Én továbbra is azt mondom, hogy nehéz lesz azért azt ellenőrizni, meg hát nem tudom, mondjuk próbáltam volna Csabát csak már kérdezni, csak az időnk lejárt, mert most nem laknak épp elegen Dunakeszin?
0: Ami mire gond? Hát de igen, de éppen az, hogy...
1: Miért bejelentkezzenek?
0: Hát igen, de az a baj ugye, hogy itt az egy dolog, hogy most érted, nem tudom, én budapesti vagyok, veszek egy Dunakeszin egy házat, de egyébként ott élek, de nem vagyok még bejelentkezve oda, nem tudom, évek óta, mert hogy nem tudom, én még a Pesthez is köt mindenem, és ilyentől kezdve ugye hiába, hogy sokan laknak Dunakeszin, de abból nem tudom én, lehet, hogy x ezer nincsen bejelentkezve oda. Érted, mire gondoltad a lakcímkártyáján? Nem az van, hogy Dunakeszi.
1: Azt kell, az lett volna még igen, egy érdekes tehát, kérdés, hogyha mondjuk van egy ideglenes lakcíme Dunakeszi.
0: Hát itt az a lényeg, hogy akkor legyen Dunakeszi lakcímed, ugye, mert hogy gyakorlatilag oké, hogy ott vagy és vették egy szót is ott ész, de a rendszerben, tehát nem látnak téged a Matrixban. Érted? Tehát, hogy nem vagy ott, de egyébként meg ott vagy, és ugye épp ezt akarják kiszűrni.
1: Ez hogy tudja buszsofőrrel megoldani?
0: Nagyon jól, mert hogy egyébként van egy ilyen alkalmazás, amit ugye a alkalmazásban kell helyi lakosként ugye regisztrálni, és ugye a rendszer ellenőrzi a jogosultságot, és a utazás ellenőrzésekor a buszokon egy ilyen QR kódos kis csippantóval te mész és kész ennyi. Tehát meg lehet már ezt simán oldani, Sanyika. Na beszélgetünk erről még mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a balassagyarmati Mosoly Egymi szervezet nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyával rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenyér Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra.
4: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Diósi Csabával beszélgettünk az előbb. Jó reggelt mindenkinek, hogy a Dunakeszi polgármestere volt a vendégünk, és Dunakeszi még a téma, mégpedig azért, mert hogy hát szeptembertől fog beindulni egy megújult helyi buszközlekedési rendszer, megújult finom hangot menetrenddel, korszerűbb működéssel, és ugye helyi igényekhez, hát igen, jobban igazodó rendszer ez, amit most már összehoztak, és ugye hát szeptemberben lesz majd a puding próbája, és erről beszélgettünk, hogy pontosabban miért is volt erre szükség, hogy áll össze ez az egész történet. És ugye a végén arról beszélgettünk még, hogy hogyan fogják ellenőrizni. Hát egy ilyen kis QR kód a sztorival, Sanyika.
1: Hát jó, és én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan.
0: Mert?
1: Azért, mert reggel például, vagy délután a csúcsidőben mennek a gyerekek az iskolában, meg mit tudom, tudod milyen nyomulások, kis nyomorkodások vannak, tehát hogy épp hogy fölférnek a buszra, stb. Hogy tudja, azt nem, ez nagyon nehezen lesz követhető, meg mennyit fognak késni a buszokért.
0: Mi a különbség a között, ugye, hogy gondolom azért minden, tehát azt tapasztalom, ugye, hogy ez az első ajtón szállsz fel, ugye? Tehát, hogy igen.
1: Már az tumultus tudok.
0: Te első ajtón szállsz fel, tehát a között, hogy akkor a kisgyerek, vagy a nem tudom én, a felnőtt ember kiveszi a pénztárcájából a bérletét, és bemutatja, vagy a jegyét, és akkor, hogy akkor a telefonnal egyet csippant, nem sok különbség van.
1: Ide, hogy időben sok lesz.
0: Semmi, Sanyika. Tehát semmi. Azt, hogy te ott van, itt van a bérlet, kész, enged tovább téged,
1: és
0: vagy...
1: Azt nem, azt sem veszik elő, tehát elő sem akarja venni, és akkor keresi, azzal megy, áll a sor.
0: Nem hiszem, ez teljesen rendben lesz szerintem ezzel. Tehát, hogy ez már 2026, te Dunakeszi. Tehát, hogy itt már, Sanyika, ez már ilyen az élet, érted? Tehát mész a koncertre, és már nem kell nyomtatnod jegyet, érted? Tehát mész a reptérre, tehát hogy fizikálisan nincsen repülőjegy. Tehát ez már ennyi. Fogod, egy klik, kész. Tehát ez simán, szerintem ez simán fog menni. Úgyhogy itt azért beszélgetünk erről, mert egyik fontos dolog az, hogy azt szeretne az önkormányzat elérni, hogy aki Dunakeszin él, de még nincsen bejelentkezve Dunakeszinre ugye állandó lakosként, azt tegye meg, mert ugye hiába, hogy sokan laknak, lehet, hogy egy jó páran azért nem jelennek meg a rendszerben ezáltal, és ugye különféle támogatások, nem tudom, hogy hozzájárulások, akár az állami rendszerből, azok ugye azzal arányosak, hogy mennyien laknak egy adott városban, és ugye így akkor lehet, hogy pénztől, lehetőségtől esik el a város, és ugye éppen ezért szeretnénk ezt összehozni. Másrészt meg ugye Dunakeszi lakosoknak ugye az éves bérlet az kvázi 100 forint, ugye ez a regisztrációs díj, ugyanakkor meg nem fair, hogy ő meg egyébként meg mégse, érted? Tehát, hogy itt valami én kis rendszertisztítás lesz, és ugye mondta Csaba azt, hogy itt nem a szankcionálás lesz majd az elsődleges cél nyilvánvalóan, mert még ugye szeptemberben ez így most be fog indulni, de utána azért ez már komolyan lesz véve, és akkor ezáltal tudják ezt fenntarthatóbbá tenni.
1: Hát legyen így.
0: Én adom, szerintem ez jó lesz.
1: Nem nagyon hiszek ebben, hogy ezt be lehet tartani, de legyen micsoda? Így, mi meglátjuk.
0: De mit?
1: Hát ez az egész, ebben olyan káosz lesz a felszállásnál, hogy hihetetlen.
0: De most az, hogy ki a...
1: menetrend tartás biztos, hogy nem fog tudni működni.
0: Ja, hogy helyileg... Ja, nem buszok tudom. Nem.
1: Biztos.
0: Sanyika, tudod, hogy nagyon hülyék vagyunk hozzá, tehát hogy ilyet azért kijelenteni azért nálad, meg nálam is sokkal okosabb emberek vannak, tehát azért ez ki van találva. Szerintem már Nyugat-Európában ez bőven alkalmazzák, és nem hiszem, hogy késnek a buszok, mert egyébként ez egy MyBus Direct nevű alkalmazás, ezt nem hiszem, hogy Magyarországon használják. Tehát, hogy...
1: Hát, alkalmazás ide, alkalmazás oda, lehet neked akármilyen alkalmazásod, ha az emberek nem tudnak a fejlődés útjára lépni, és a fejlődésre nem tudják felvenni a harcot.
0: Miért ne tudnák? Sanyika, miért ne tudnák?
1: Mert sok esetben nem akarják.
0: Azt
1: mondja, hogy nem ismersz, tegnap is veled jöttem.
0: Hagyja, mert 2,5 évesen már a gyereknek a kezében nyomkodják a telefont. Tehát mi
1: a szó? Igen, a gyerek igen, a felnőttekkel lesz itt a legtöbb.
0: Hát de már érted, de már megvan az, hogy akkor ilyentől kezdve a generációváltás még megvolt. Tehát már felejtsük el, tehát meg fognak szűnni a posták. Nem lesz posta. Érted? Teljesen.
1: De mégis.
0: Igen, ki fog halni majd.
1: 70%-a még mindig csekken adja fel.
0: Ki fog halni majd, így van, generációváltás. Ki fog halni majd, ez a korosztály, a kis postás, kis csekkes. Nincs postára szükség. tehát nem tudom.
1: Már
0: nem...
1: régóta nincsen.
0: Igen,
1: tudom,
0: azért mondom. Tehát, és egyébként is mondjuk, hogy nem. QR kódos pittyentős történet lesz, mondom. Tehát repjegyed a kezedben nincsen. Posta meg fog szűnni, nincs rá egyáltalán. Tehát, hogyha én kötök mondjuk egy telekommunikációs céggel egy szerződést, beszéltem pont a múltkor, amikor van az Ákossal, és mondta azt, hogy nekem van applikációm, jó, akkor nehogy sárga csekken kiüljed már, mert 800 forinttal több a havidíj.
1: Ez így van, hát ez már évek óta hát, igen. Csinálom én is.
0: Tehát azért mondom, hogy Sanyika, hát ez ennyi, tehát, hogy meg fog szűnni a posta, most már ugye mondom, repjegyek, megszűnnek a bemész a, nem tudom én, a kis irodába, és akkor megveszed a Metallicára, hogy csak ott van a borítékba, ezek mind meg fognak szűnni, és QR kóddal fogja pittyen tenni gyorsan, a buszon a kisgyerek is, a középosztás fognak bemenni. Ez a jövő, Sándor. Ne félj, senki nem áll az útjába, nyugi. Max, te. De majd elgördítünk téged onnan, ne félj.

0: baby. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
1: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő két napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Tragor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízen

0: hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: 9 múlt, jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Szevasztok, kedvesek, megyünk tovább, még egy óránk van, és hát azt javasoljuk, hogy ezt is töltsük együtt, töltsétek velünk, 95.7, 91.9. Sándorom, megvagy? Minden rendben van, mehetünk tovább?
5: Így van, szép délelőtöt kívánok én is mindenkinek. Ingyenes Viber számunk, és remélem, hogy írtok is nekünk 0-35-66-22-62, de ha üzenetet hagynátok nekünk 0-35-95-7-95-7. Jönnek a megaslágerek, és már is érkezik Varga Bíró Tamás.
4: Tartsatok, így van, így van. Megyünk. Most nem tudom, lifehack-kel megyünk tovább, maradt-e még, vagy klasszikolunk, hát majd mindjárt kiderül.
5: Ki fog derülni.

0: Nagyon szép délelőttet kívánunk mindenkinek. Folytatjuk magunkat, és folytatjuk a múlt heti life hack sorozatunkat, amire egyébként jött egy tök jó pár Viberes vissza reakció is, hogy ezek látod? Jó dolgok. Úgyhogy még kaptok egy pakkot ebből Varga Bíró Tamással. Jó reggel.
1: Jó reggelt neked, és jó reggelt a kedves rádió hallgatóknak, és bebüdösödik a műanyag ételtárolód. Szokott ilyen történni.
0: Meg hogy, igen, de... Tehát, hogy
1: a pörkölt szaft rajta marad.
0: Igen, de hogy tudod, családok eltűnnek. Tehát odadolt, kaja, kész, hozd vissza, nem.
1: Várja, a füle letörik, aminek van az a füle. Azt tudod, hogy ezt lehet külön is kapni?
0: Igen.
1: Hogyne, kínai boltokban
0: lehet. Mindegy, tehát, külön. Hogy berakod, elviszi azért, hogy akkor...
1: Soha nem látod.
0: Soha nem, és akkor amikor kell, akkor már nincs, és utálom. És utána meg megint veszel egy csomót, és aztán visszajönnek ezek, amiket nem tudta elpakolni helyére, tehát szerintem a családoknak a fele az ilyen bödönökkel harcol állandóan.
1: Kedves kolléganém Marian csinálta azt, hogy egy alkalomból vett három ilyen családi krémet, hogy megkínáljon ott minket, és akkor ott eszegettük, és több ilyen 8-10, alig vártam, hogy kiegyünk belőle minden.
0: És akkor székely
1: kapasztál. Marian, ne haragudjál, megkaphat már most. De persze, nekem van egy csomó, vigyed nyugodtan. Én gyerekek, én úgy örültem annak a három nagy méretű...
0: Fagylaltos doboznak.
1: A fagy is doboznak. Hogy én basszus, már láttam az egyikben a pacalt, a másikban a töltött káposztát, a harmadikban meg a sert és pörköltet. Persze.
0: Jó is
1: persze, vagy a pörkölt alapot, ugye, mert az aztán mindenhez jó. Gulyásleves, ez például. Na, szóval a bevidösödik alkoholos kézfertőtlenítővel. Ez nagyon sok embernek van még, vagy maradt, vagy
0: nekem mindig van a táskámban, azóta is.
1: Bekened, lezárod, fél órát úgy hagyod, mosod, tökéletes, nem lesz büdös. Alkoholos kézfertőtlenítő, igen. Egyébként a pörkölt szaft, hogyha kensz rá 20%-os ételecetet, az lehozza. Az lehozza. Szaftot. A pörkölt szaft.
0: Igen, egy idő után az egyébként megfogja a műanyagot.
1: Ilyen mikrorepedések keletkeznek, meg ahogy a tányért, vagy a kanállal.
0: Hiába dörzsölőd, meg izé.
1: Mert beleül, igen.
0: Akkor átszettel akkor.
1: Átszettel, igen. Igen. Okay, hát a hadron ütközővel is működik, csak akkor...
0: Drágább
1: segítség. Kikerülni, igen, Svájcba is. Akkor ez úgy pár milliárd forintba kerül.
0: Ja.
1: Na, hát ennyi volt. Nem ennyi volt. Na, hogy csapjuk be az agyunkat? Van egy munka, amit tudod, hogy meg kell csinálod, de nem fűlik hozzá a fogad. Fogd a mobilod, és állíts be egy 10 vagy 15 perces időzítőt. Az agyad tudja, hogy ennyi idő alatt meg kell csinálnod, vagy itt jön a lényeg, ha nem tudod ennyi idő alatt megcsinálni, mikor megszólal a telefonod, az agyad folytatni fogod, mert az agyad már a közelgő sikerre koncentrál. Tehát, hogy nincs más dolgod.
0: Van egy munka,
1: egy munka, amit nem akarsz megcsinálni. Nagyjából tudod, hogy mennyi időt vesz igénybe, mondjuk egy nem kell, fél óra mondjuk,
0: okay.
1: 30 percre állítsd be a mobilod, hogy akkor csörögjön, amikor letelt a fél óra. Vagy befejezed addigra, és az agyad jutalom löketet küld, vagy nem fejezed be, de az agyad azt mondja, hogy
0: akkor most már csináljuk meg.
1: Közel a cél.
0: Aha, jó.
1: Hogy ez is milyen...
0: Igen.
1: Ez.
0: Kis időzítőt benyomsz. Jó.
1: Igen. Na, babkonzerv, kukoricakonzerv, gombakonzerv. Fejjel lefele. Legyetek szívesek tárolni. Tűződik, kibontod, nem kell kaporni. Köszönjük gravitáció.
0: Ah.
1: Igen. Te sem mindegy, hogy tárolod, mert az ugye hermetikusan el van zárva.
0: Akkor fejjel lefele kell akkor.
1: Fejjel lefele, igen. Mert ugye mit csinál az ember? Automatikusan úgy teszi le, ahogy a felirat áll.
0: Igen.
1: Meg a teteje ott fönn kell, hogy legyen.
0: És akkor beelekad a kis gombasáját kék ott.
1: Igen.
0: Ott marad.
1: Tedd le, és a többit elvégzi a gravitáció.
0: Nagyon szép. Igen. Viszont én azt is hallottam, hogy a tojást is a fejjel lefelé kell betenni. Tehát igen. Nem úgy van. Nem úgy, mint
1: hogy nem úgy van,
0: hanem
1: jól.
0: A csücskével lefelé, és akkor tovább fog megmaradni.
1: Azt nem tudtam. Na, hát tudod, ezt
0: na,
1: nem
0: hoztam
1: tudtam.
0: Egy life hack-et.
1: Na, egy life hack, így a semmiből előkerül egy ilyen. Igen. Na.
0: Persze nem úgy csinálom én sem.
1: Nem persze, hát ki a franc fogja megfordítva tehát, hogy
0: én már attól, jutott.
1: Ha már a tojás basszus, én már attól, hogy, mert nyilván az ember, ugye, ahogy a nők nagyon lelkismentesek a vásárláskor, és mindig van idejük vásárolni. Nekünk férfiaknak nincs, tudjuk, hogy miért mentünk be. Átvágunk, mint a borzalmúj csapán, a nézék utózó, vagy nem tudom, hogy kicsoda. Átvágunk a mezőn, és rögtön szerezzük, amit tudunk, jobbra-balra kapkodva, és gyorsan, minél gyorsabban elhagyjuk az intézményt.
0: Van. Viszont, bocsánat, beszúrok egyet, hogy én már, tehát az, hogy csak jól lakottan menjünk vásárolni, én a múltkor.
1: Írtó fontos.
0: Tehát, gyerekek, olyan impulzus vásárlást hoztam a múltkor, hogy így néztem ott, hogy mondom, szóval, miket vettem,
1: hagyjál
0: és
1: már.
0: Azért, mert még nem reggeliztem, nem is ebédeltem, tehát én 2 óra környékén voltam, és kétszer annyit vásároltam, mint amennyit akartam volna eredetileg.
1: A semmitek hülyeséget, tehát ott igen. Van a, mondjuk a nagy áruházban
0: nem ilyen nasi
1: az olajbogyó, várjál, ott ilyeneket. Van az olajbogyó a nagy, de az elején ott volt ez a kicsi, ilyen fűszeres.
0: Igen.
1: Meg se néztem, vettem le.
0: Nekem ilyenből volt 2 múltkor, hogy én mindig nem használtam föl.
1: Hogy az milyen finom?
0: Kétféle, mit is vettem? Mi az a bazsalikumos, fenyőmagos pesto?
1: Pesto.
0: Na, vettem 3
1: zöld fűszeres.
0: Igen, de
1: igen.
0: Vettem 2 zöld fűszeres, meg vettem ezt meg csinos piros pestót.
1: Jaj, de jó ott van. Majd jó lesz az.
0: Aha. Novemberig jó, úgyhogy majd fel fogom használni valami gyors
1: hát, tésztának. Hát, ha nem bontott fel.
0: Igen.
1: De ha már felbontottad, akkor 3
0: nap. De hogy... Értem. És úgy, hogy mentem, és úgy értem. Szomnak vettem ezt.
1: Nem, ez teljesen.
0: Úgyhogy mindig kajálva kell menni bótba.
1: Igen, de mi, ahol kezdtem, mit mondtam? Várjál, mert közben szúrtál.
0: Jó, hogy megyünk mint a csatában át, és
1: ja,
0: akkor
1: céltudatosan
0: mi pasik így veszünk.
1: És akkor, mert a nők régóta így veszik ugye a tojást, hogy mindegyiket megnézik. Nincsen rajta repedés, mikrorepedés. Mi férfiak, jó van ez? Fölnyitod.
0: Én is kinyitom.
1: Fölnyitod. Gyuk.
0: Jó, visszazárom, kész.
1: Nők megnézik.
0: Mindegyiket?
1: Mindegyiket, szép. A tojásokat, ugye. Azok megforgatják a tojásokat a kezükbe. Na, 21. század. Online rendelsz valamit, még mielőtt ráadnád a ukázt, a végső billentyű.
0: Igen.
1: Nyomással. Csak a rossz értékeléseket olvasnám. A jogban nem bízhatsz. A jogat legtöbbször maga a cégére.
0: Azt tudom.
1: Igen. Tehát csak a rossz
0: értékeléseket. Én nem is szoktam
1: ezeket. És ha nincs annyira rossz, érdemes azért. Mert például a ruháknál, hogy jó, de nem egyezik a méret, meg kifakult, meg rosszabb az anyag, mint ahogy a képen látszik, de ezt azért jó tudni. De hogy már az jó, ha nincs olyan sok rossz, mert a rosszak mindig rílek. Hát kivéve, hogyha nem az egyik a másikának.
0: Okay.
1: Az egyik rivális a másikának írogat. Igen, igen.
0: Most kérdés, hogy most Szegedről fogok rendelni bambusznádrólót.
1: Ó, hát Szeged a bambusznád hazája.
0: És akkor ugye úgy, hogy már készre vágva megadtam a méreteket, stb. És ott egy hazai kis cég.
1: Igen.
0: Most kíváncsi leszek majd.
1: No de. Ha már online vásárlás.
0: Utálok egyébként.
1: A 24 órás szabályt ebbe a templárba be kell tartani. Nézd meg, nézd ki, újra egyet.
0: Ja!
1: Ha másnap is tetszik az ötlet.
0: Tudod, milyen vagyok én? Én amikor múltkor megvettem az egyik sportcipőmet,
1: figyelj,
0: hétig néztem.
1: Azaz.
0: Egy hétig dobálta föl reklámokba a cipőt. Most ugye az van, hogy külső lámpa a balkonra. Rámentem egy ilyen nem tudom milyen lámpás honlapra, nézegettem, hogy ilyen külső erkély lámpákat, nagyon szépek. Mindenhonnan utána, érted? Vagy nincsen berakva böngészőben rendesen ilyen blokkolós bizbasz, és akkor még mindig nem választottam, de már az agyban nyomon vagyok.
1: Igen. Hát igen, tehát hogy ez óriási. És elmesélek egy történetet egy barátomról, akinek nem akarom elmondani a nevét, csak az, hogy mit vett, de hát egy ilyen millión felüli tételben is. Véletlenül 2-szer utalt el a pénzt a banknak, és közben kijött az áru, és mondta a bank, hogy semmi baj, és visszautalta a pénzt 2-szer. És tehát ő nullán volt, és mondta a srác, hogy hát, de hogy akkor az ára? És mondták neki a bankban is, meg a cégnél is, ahol vette ezt a dolgot, hogy lényeges, ne zargasson minket, már 5-ször telefonál. Nem és akkor mondta, hogy jó, hát akkor oké. Most vár. Mert 5 év.
0: Ne, 5 évig nem nyúlt az 1 millió forinthoz.
1: Nem az 1 millió forint, az árut vissza kell adnia, vagy ki kell fizetnie, hogyha ezért, de 5 éven belül élhet a...
0: Meg fog az jelenni az szóval. Valamikor szerintem a könyvelőnél, hát,
1: vagy
0: nem?
1: Igen, vagy nem.
0: Nem tudom.
1: Vagy igen, vagy nem.
0: Veszélyes.
1: Na, maradt még 3.
0: Az a kitültjük a holnapot.
1: Szerintem kezdjük holnap azzal, jó, és utána meglátjuk. Folytatjuk klasszikkal.
0: Jó, akkor találkozunk holnap.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retrovéradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Tragor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMR ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével.
2: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
3: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Szociálsz.
1: Itt a mese vége már, a kedves hallgatók, így június 29-én hétfőn lezárjuk a 2508. startmenüt. Igen. Ennyi. Jó van.
2: Eljött ez a nap is.
1: Bizony eljött. Igen.
2: Köszönjük a figyelmet. Tartsatok továbbra is a Megafonnal. Hamarosan jönnek a hírek. Miután mi elmentünk, aztán jön Rédei Reni egészen 16 óráig.
3: Tényleg kirakat is lesz.

0: akár. Az szép volt múlt héten, volt, amikor Becskén valaki az egyik kátyúba beleültetett egy fát.
1: Igen.
0: Az csodás történet volt, igen. Na, úgyhogy ez lehetne akár tényleg a közút szezonja is. Oké, vagy mi a szlogenje is. Na, oké, megyünk, tényleg nagy taps, mára nekünk ennyi volt. Reggel jövünk, szevasztok.
1: Köszönjük, sziasztok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a Balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a Balassagyarmati Tankerületi Központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyában rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenyé Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális

0: vízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosók tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Kirakat a műsor, amiben minden benne lesz ma is. Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép hétfőt kívánok mindenkinek, kitartást a hőségben. A nyár eddigi legforróbb hétvégéjén is túl vagyunk, hiszen tegnap 40 fok felé emelkedett a hőmérséklet, és az országos, valamint a budapesti napi melegrekord is megdőlt, ami a hőség végét jelenti. Csütörtökre végre felfrissülhetünk, hiszen szerdán érkezik a front, de 30 fok alá csak másnap megyünk majd. Addig is kitartást mindenkinek, és tartsanak velem a Megafonnal, a kirakattal egészen délután 4 óráig.

krumpli saláta, isteni köret érdemes kipróbálni, jön a receptrovat. Már is mondom, hogy hogyan kell elkészíteni. A salátához kell 50 deka új krumpli, 8 darab koktélparadicsom, 1 darab kígyóuborka, 2 fej lilahagyma, 1 darab kaliforniai paprika, olívabogyó, 15 deka fetasajt és egy kis só. Az öntethez szükségünk lesz 20 deka joghurtra, 2 evőkanál olívaolajra, 1 evőkanál citromlére, 1 gereszt fokhagymára, 2 evőkanál petrezselyemre, illetve sóra és borsra. A krumplit alaposan mossuk meg, majd héjastól főzzük puhára enyhén sós vízben, szűrjük le, hagyjuk langyosra hűlni, és vágjuk majd nagyobb darabokra. Közben készítsük elő a zöldségeket, a paradicsomot vágjuk félbe, a lilahagymát szeleteljük vékonyra, az uborkát és a paprikát pedig karikázzuk fel, az olívabogyót pedig szükség szerint magozzuk ki. A kihűlt burgonyát tegyük egy nagyobb tába, adjuk hozzá az előkészített zöldségeket és az olívabogyót, a fetasajtot morzsoljuk vagy kockázzuk a salátára. Majd egy kisebb tálkában keverjük össze az öntett hozzávalóit, majd locsoljuk a salátára, a fokhagymát tisztítsuk meg és préseljük le, így tegyük majd bele az öntetbe. Óvatosan forgassuk össze, hogy a burgonya ne törjön össze, érdemes fél óráig tálalás előtt a hűtőben pihentetni. Ez volt a mediterrán krumpli saláta receptje. Jó étvágyat mindenkinek!

other girl. Uh-huh. And have we got

Kedves Pálok Péterek és Beáták, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek! Ma van Péter Pál napja, az aratás kezdete, illetve a pápa a mai napon 570 évvel ezelőtt elrendelte a déli harangozást. Kedves névnaposok és születésnaposok, sok boldogságot kívánok Önöknek! A Pál a latin Paulus névből származik, kicsi kistermetű férfi. A Péter jelentése kőszikla, héber görög latin eredetű név. Szintén latin eredetű név a Beáta, Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, boldogot jelent. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő megasláger.

0: és ez is Megafon.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobból, de még

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, mit érdemes ma ebédelni, menüajánlóval folytatjuk. Várják Önöket Balassa gyarmaton, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat, karfiolleves, csontleves, túrós tejfölös tészta békönszalonnával, rántott csirkemell majonézes burgonya salátával. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd édes lencseleves füstölt hússal, tyúkhúsleves, csirkemell áfonyamártással, rizssel hasábbal salátával, sertés pikáns ragú, rizssel burgonyatócsnival salátával, morva kalács, túrós mákos, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertés karaj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, utána újra beindítjuk a megaslágereket, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elege

0: Jaj, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 11 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Bona Gábor Facebook oldalán posztolt a nyílt levelét, amelyet Magyar Péter miniszterelnöknek szán, vette észre a 24.hu. A második reformkor pártelnöke ebben arról ír, hogy a Tisza LP képviselői megszavazták az új génkezelési technikák uniós deregulációját, vagyis utat nyitottak a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának. A politikus szerint ez a döntés érdemi módon kérdőjelezi meg Magyarország alaptörvényének 20. cikkét, amely garantálja hazánk GMO-mentes mezőgazdaság. Hozzáteszi, az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte, így a Tisza párt állásfoglalása szerinte sokakat váratlanul ért és megdöbbentett. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Kiderült, melyik énekesnőre volt féltékeny karrierje során Madonna. A popsztár nemrég hamarosan megjelenő lemeze kapcsán vett részt egy televíziós műsorban, ahol elárulta, Kylie Minogue a volt férjének nagyon tetszett, ez pedig féltékenyé tette őt. Akkor úgy gondolta, soha nem lesz olyan gyönyörű, mint az ausztrál előadó. Madonna azóta megbékélt, már csak azért is, mert 30 éve ismerik egymást kolléganőjével, és jó viszonyt ápolnak.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
6: Nagyon szól.
7: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

0: Horoszkóp.
1: Mit jósolnak már a csillagok? Horoszkóp robot a kirakatban. Kedves Kos, lendületesen indulhatott a mai nap, de érdemes visszafogni a türelmetlenségét. Kedves Bika, a szerelmi életében az őszinte figyelem most többet ér minden szónál. Kedves ikrek, ma különösen könnyen megtalálja a közös hangot az ismerőseivel. Ami a rákot illeti, érzelmesebb lehet a megszokottnál, de ez most segíthet közelebb kerülni a szeretteihez. Kedves oroszlán, ma könnyen önmagára vonhatja a figyelmét, de ügyeljen rá, hogy ne akarjon minden helyzetet most irányítani. Ami a szüzet illeti, a kapcsolataiban most a nyílt kommunikáció a legfontosabb, a munkájában pedig érdemes a részletekre figyelnie. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

A slágerek között folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a kirakatban a mérleggel. A harmóniára való törekvés ma nagyon fontos a mai napon, a munkahelyen pedig kompromisszumot kell kötnie. Kedves Skorpió, a munkában érdemes felelősséget vállalni, mert ez elismerést hozhat, az egészsége érdekében pedig figyeljen oda a stressz oldására is. Kedves Nyilas, a munkában új inspiráció érkezhet, és egy kis mozgás vagy szabadtéri program sokat javíthat ma a hangulatán. Kedves Baka, párjával folytatott őszinte beszélgetés közelebb hozhatja önöket egymáshoz, a testének pedig jót tenne, hogyha ma este időben lefeküdne. Kedves vízöntő, a párkapcsolatában most egy új program új lendületet adhat, a munkahelyén pedig egy szokatlan ötlet sok ember tetszését elnyerheti. Végül a halak az intuíciója ma különösen erős lesz, érdemes hallgatnia a megérzéseire, a munkában pedig olyan eredményeket érhet el, amit már régóta várt. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, mit érdemes ma ebédelni, menüajánlóval folytatjuk. Várják Önöket Balassa gyarmaton, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat: karfiolleves, csontleves, túrós tejfölös tészta békönszalonnával, rántott csirkemell majonézes burgonya salátával. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd édes lencseleves füstölt hússal, tyúkhúsleves, csirkemell áfonyamártással, rizssel hasábbal salátával, sertés pikáns ragú, rizssel burgonya tócsnival salátával, morva kalács, túrós mákos, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallott!

0: vennie kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvost hallják.
4: A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullám. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót, ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről. És hogy miért veszélyes a hőség? A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, hanem a hőség jelentős terhelés jelent a szervezetnek. Ilyenkor sokkal többet izzadunk, folyadékot veszítünk, nagy a kockázata a kiszáradásnak, a szívnek sokkal többet kell dolgoznia, a hőmérséklet, a testhőmérséklet fenntartása is sokkal nagyobb energiát igényel, és ezért főleg, ha több napon keresztül tart a hőség, a szervezet kimerülhet. A nemzetközi és hazai tapasztalatok egyértelműek, mind egyéni szempontból jelentős kockázatot jelent a hőség, és jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre is. Növekszik a mentőhívások száma, akár 400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz. Növekszik a sürgősségi beteg ellátást végző osztályoknak a forgalma, és megduplázódhatnak akár a balesetek miatti mentőhívás számok is, és egyértelműen nő a halálozás a hőséghullámok idején.
2: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Siketné Zsiga Juditot, a balassagyarmati Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
5: Van alapból 2 elektromos kisbusz, ami nekünk létszükséglet, mert 56 gyereket szállítunk Nyugat-Nógrád területéről a Mosoly Egymibe és onnét vissza haza. Egyébként 42 millióért még volt benne speciális eszköz, amelynek egy része a Mosoly Egymié, egy jó részét kiadjuk az integráló iskoláknak, nagyjából 500 ezer forint értékű fejlesztő eszközcsomagot kaphatnak az integráló iskolák, és létrehoztunk egy eszközkölcsönzőt is, ahonnan mint egy könyvtárból majd ki lehet kölcsönözni a speciális fejlesztő eszközöket, és akkor bármelyik pedagógus vihet magával fejlesztő eszközt.
2: A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegyeháza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 5

0: 90 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Borkó Editet, a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagját hallják.
1: Nagyon jól sikerült, most június 17-én egy retro véradást szerveztünk a megyeháza előtt, tehát buszos volt, ahol 59 ember vett részt egy délután folyamán, tehát 50 főre tervezik a kolléganők, a salgótarjániak a véradást, van amikor csak a fele, de az is nagyon jó, de most például az 50-en fölül, tehát 59 fő vett részt, és arra volt jó nagyon ez a retro véradás, hogy a diákok, a fiatalok, akik jöttek az iskolákból, oda jöttek, kíváncsiskodtak, és adódtak belőlük igen szép számmal, kipróbáltak, hogy milyen véradónak lenni. Tehát megmérették magukat, volt, aki leadhatta, volt, aki nem, úgyhogy nagyon nagy élmények is voltak a fiatalok között, úgyhogy ez nagyon jól bejött.
0: Még ma is, holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyával rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A magyar kajakkenu utánpótlás legnagyobb hazai seregszemléjén a szolnoki Magyar Kupa döntőn a balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület versenyzője Údor Benedek korosztályában valamennyi versenyszámát megnyerte. 3 aranyéremmel zárta a rangos viadalt, egyesbeli győzelmével kivívta a serdülő válogatott tagságot is.
2: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
2: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek!

kedves Pálok Péterek és Beáták, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, ma van Péter Pál napja, az aratás kezdete, illetve a pápa a mai napon 570 évvel ezelőtt elrendelte a déli harangozást. Kedves névnaposok és születésnaposok, sok boldogságot kívánok Önöknek, a Pál a latin Paulus névből származik, kicsi kistermetű férfi. A Péter jelentése kőszikla, héber görög latin eredetű név. Szintén latin eredetű név a Beáta, Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, boldogot jelent. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő megasláger.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, színem a veríték menetrend szerint.

Filmajánlóval megyünk tovább a Megaslágerek között. Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes megnézni Jake Gyllenhaal és Rosamund Pike filmjét, ez nem más, mint a Szürke Zóna. Mindig bevetésre kész a világ árnyékos oldalán élő és tevékenykedő elit ügynökök titkos csapata, akik befolyásukkal éppen olyan könnyen elérnek bármit, mint automata fegyverekkel és nagy erejű robbanószerekkel. Mikor egy könyörtelen üzletember milliárdos vagyont emel el, e csapatra vár a feladat, hogy visszalopják, az eleve képtelen rablási akcióterv körülményei csak rosszabbodnak, és végül az egész nyílt háborúvá fajul, ahol a taktika, a megtévesztés és a túlélés játsszák a kult szerepeket. Ez tehát egy jó kis akciófilm, Jake Gyllenhaal a főszerepben, Guy Ritchie rendezte, ez a Szürke Zóna.

0: világon. Rövidesen érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, maradjanak velem, mert utána már pörögnek is tovább a megaslágerek. Ez a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
6: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
4: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vett

0: Gyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retrovér adás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. A magyar kajakkenu utánpótlás legnagyobb hazai seregszemléjén a szolnoki Magyar Kupa döntőn a balassagyarmati Vitalitás sportegyesület versenyzője Údor Benedek korosztályában valamennyi versenyszámát megnyerte. 3 aranyéremmel zárta a rangos viadalt, egyesbeli győzelmével kivívta a serdülő válogatott tagságot is. Bona Gábor Facebook oldalán posztolta nyílt levelét, amelyet Magyar Péter miniszterelnöknek szán. Vette észre a 24.hu. A második reformkor pártelnöke ebben arról ír, hogy a Tisza EP képviselői megszavazták az új génkezelési technikák uniós deregulációját, vagyis utat nyitottak a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának. A politikus szerint ez a döntés érdemi módon kérdőjelezi meg Magyarország alaptörvényének 20. cikkét, amely garantálja hazánk GMO-mentes mezőgazdaságát. Hozzáteszi, az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte, így a Tisza párt állásfoglalása szerinte sokakat váratlanul ért és megdöbbentett. 2 hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Kiderült, melyik énekesnőre volt féltékeny karrierje során Madonna. A popsztár nemrég hamarosan megjelenő lemeze kapcsán vett részt egy televíziós műsorban, ahol elárulta, Kylie Minogue a volt férjének nagyon tetszett, ez pedig féltékenyé tette őt. Akkor úgy gondolta, soha nem lesz olyan gyönyörű, mint az ausztrál előadó. Madonna azóta megbékélt, már csak azért is, mert 30 éve ismerik egymást kolléganőjével, és jó viszonyt ápolnak. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a Rivalda fény.
2: Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
3: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
5: Nagyon szól.
6: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

megyünk tovább a kirakatban. Ha egy igazán lebilincselő, elegáns és érzelmekkel teli történetre vágynak, akkor érdemes beszerezni Taylor Jenkins Reid-től az Evelyn Hugo hétférje című regényét. A történet középpontjában egy idősödő, legendás hollywoodi filmsztár áll, Evelyn Hugo, aki végre hajlandó feltárni élete legfértettebb titkait. Egy ismeretlen újságírónőt választ ki, hogy megírja az életrajzát, ám hamar kiderül, hogy ez a döntés korán sem véletlen. A regény finoman bontja ki Evelyn életének rétegeit, a hírnév árát, a szerelem különböző arcait, és azokat az áldozatokat, amelyeket a sikerért hozni kell. A könyv különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre kínál betekintést a csillogó hollywoodi világ kulisszái mögé, miközben mélyen emberi kérdéseket feszeget, kik vagyunk valójában, és mennyit vagyunk hajlandóak feladni azért, hogy elérjük az álmainkat. Érdemes beszerezni Taylor Jenkins Reid-től az Evelyn Hugo hétférje című regényét.

Tanácsos lágerek között Madács mozis ajánlóval megyünk tovább, mit érdemes ma megnézni Balassagyarmaton a moziban, például a gyerekekkel 2 órától a Varázslatos titokfát, illetve a Kis Mikolá nyaral című családi vígjátékot. Toy Story 5. rész 3-tól, 5:30-től és 7:45-től. 16:30, 17:30 és 8:00-kor vetítik a Supergirl című filmet. Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma egy dokumentumfilm 3:45-től. 16:00, életem legjobb száma. 17:30, a Kreml mágusa és a leleplezés napja. 20:00-tól vetítik a Halálsípot, a Horrorra akadva című filmet és a Szürke zónát. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig tartsanak velem, mindjárt érkeznek a hírek, majd az időjárás és a közlekedés információk. Ne menjenek messzire, mert utána már is folytatódnak a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
5: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.

0: Pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Vona Gábor Facebook oldalán posztolta nyílt levelét, amelyet Magyar Péter miniszterelnöknek szán, vette észre a 24.hu. A második reformkor pártelnöke ebben arról ír, hogy a Tisza EP képviselői megszavazták az új génkezelési technikák uniós deregulációját, vagyis utat nyitottak a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának. A politikus szerint ez a döntés érdemi módon kérdőjelezi meg Magyarország alaptörvényének 20. cikkét, amely garantálja hazánk GMO-mentes mezőgazdaságát. Hozzáteszi, az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte, így a Tisza párt állásfoglalása szerinte sokakat váratlanul ért és megdöbbentett. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Kiderült, melyik énekesnőre volt féltékeny karrierje során Madonna. A popstár nemrég hamarosan megjelenő lemeze kapcsán vett részt egy televíziós műsorban, ahol elárulta, Kylie Minogue a volt férjének nagyon tetszett, ez pedig féltékenyé tette őt. Akkor úgy gondolta, soha nem lesz olyan gyönyörű, mint az ausztrál előadó. Madonna azóta megbékélt, már csak azért is, mert 30 éve ismerik egymást kolléganőjével, és jó viszonyt ápolnak.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Indul egy újabb óra, kettő után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

életmód rovattal megyünk tovább a kirakatban. Mi az a kortizol és mi emelheti meg? A mai életmód rovatban a stressz hormonként is ismert kortizolról lesz szó. A kortizol egy létfontosságú hormon, amelyet a mellékvesék termelnek, és kulcs szerepet játszik az anyagcserében, az immunrendszer működésében, valamint a szervezet stresszre adott válaszában. Normál esetben a kortizol szint napszaktól függően változik, reggel magasabb, este pedig lecsökken. A gond akkor kezdődik, hogyha tartósan magas marad. A leggyakoribb tényező a krónikus stressz, legyen szó munkahelyi nyomásról, alváshiányról, vagy akár folyamatos mentális túlterheltségről. Emellett a rendszertelen alvás, a túlzott koffeinfogyasztás, a feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend, sőt a túl intenzív edzés is hozzájárulhat a kortizol szint emelkedéséhez. Bizonyos egészségügyi állapotok is állhatnak a háttérben, bár ez ritkább. A tartósan magas kortizol szint tünetei közé tartozhat a hasi hízás, a fáradtság, az ingerlékenység, az alvászavarok és a koncentrációs nehézségek. Hamarosan arról lesz szó, hogy mit tehetünk a kortizol szint természetes csökkentéséért, de előtte zenélünk.

0: csak a vegan pápa egy a keszél.
1: Hogyan csökkenthetjük a kortizol szintet a megaslágerek között, jön az életmód rovat a kirakatban. Szóval mit tehetünk a magas kortizol szint ellen a mindennapokban? Az egyik legfontosabb lépés a megfelelő alvás. Törekedjünk a napi 7-8 óra pihentető alvásra, lehetőleg azonos időben lefeküdve és felkelve. A stresszkezelés szintén kulcsfontosságú. Ebben segíthetnek a relaxációs technikák, például a meditáció vagy a mély légzés, de akár egy nyugodt séta a természetben is sokat számíthat. A rendszeres, de nem túlzásba vitt mozgás, például séta, jóga vagy könnyed edzés szintén segíthet egyensúlyban tartani a hormonrendszert, és érdemes odafigyelni a táplálkozásra is. A kiegyensúlyozott étrend sok zöldséggel, teljes értékű ételekkel, valamint a koffein és a cukor mérséklése mind-mind hozzájárulhat a kortizolszint csökkentéséhez, és ami talán a legfontosabb, hogy időt kell hagyni a feltöltődésre. A kikapcsolódás nem luxus, hanem szükséglet. Hogyha a tünetek tartósan fennállnak, érdemes szakemberhez fordulni, hiszen a háttérben egyéb egészségügyi okok is állhatnak. Ennyit tehát a kortizol szintünkről, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4 óráig. Rövidesen jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, de ne menjenek túl messzire, mert hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Megafon nagyot szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését,

0: A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a rivalda fény.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra!
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is. One.

Világrovattal megyünk tovább. A kirakatban egy igazi technológiai büszkeségről lesz ma szó, a TGV-ről. A TGV, vagyis a Tren à Grande Vitesse jelentése, nagysebességű vonat. Az első járatok az 1980-as évek elején indultak, és azóta a világ egyik legismertebb és legsikeresebb gyorsvasúti rendszerévé vált. A szerelvényeket a francia állami vasúttársaság üzemelteti, és a vonatok akár 300-320 km/órás sebességgel is közlekedhetnek a kifejezetten erre épített pályákon. A TGV nem csak gyors, hanem kényelmes is, tágas ülések, csendes utastér és pontos menetrend jellemzi. A rendszer egyik nagy előnye, hogy összeköti Párizst az ország szinte minden fontosabb városával, sőt több nemzetközi útvonalon is közlekedik, például Belgium, Németország vagy akár Spanyolország felé. A nagysebességű vasút ráadásul környezetbarát alternatíva a repüléssel szemben, hiszen jelentősen alacsonyabb a szén-dioxid kibocsátása. A TGV tehát nem csak a gyorsaságról szól, hanem egy olyan közlekedési modellről is, amely a jövő fenntartható utazását képviseli. Hamarosan folytatjuk tovább a nagyvilág rovatot, előtte zenélünk.

A megaslágerek között utazunk tovább gondolatban, a TGV után Olaszországban járunk, és egy igazi gyors vasúti sikertörténetről lesz most szó. Ez nem más, mint a Frecciarossa. A Frecciarossa, vagyis vörös nyíl, az olasz nagysebességű vonatok csúcs kategóriáját jelenti. A járatokat az Állami Vasúttársaság, a Trenitalia üzemelteti, és a rendszer a 2000-es évek elején indult el azzal a céllal, hogy modern, gyors és kényelmes alternatívát kínáljon a belföldi repüléssel szemben. A Frecciarossa szerelvényei akár 300, de akár még 360 km/órás sebességgel is közlekedhetnek a speciálisan kiépített nagysebességű pályákon. Az egyik legforgalmasabb útvonal a Milánó és Róma közötti kapcsolat, amelyet a vonatok alig több mint 3 óra alatt tesznek meg. A Frecciarossa ma már nem csak Olaszországon belül fontos, hanem nemzetközi viszonylatokban is megjelent, például Franciaország felé. Modern környezetben utazhatunk, fedélzeti szolgáltatásokkal, csendes zónákkal és üzleti utazóknak kialakított terekkel. Érdemes kipróbálni a Frecciarossát, hogyha Olaszországban járnak.

0: extrém erős UV-sugárzás társul a hőség mellé, figyeljenek, hiszen a bőrpír akár 10 perc napon tartózkodás után is jelentkezhet, meghaladja a 8-as szintet az UV-sugárzás, hogyha tehetik ebben az időszakban kerüljék a közvetlen napfényt, hogyha pedig nem tehetik meg, akkor viseljenek szalmakalapot, napszemüveget, illetve ajánlott a magas faktorszámú fényvédőkrém használata, és természetesen várjuk a felfrissülést, ami szerda este érkezik majd meg az országba. Addig is kitartást mindenkinek, Réde Irenit hallották, holnap ismét kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
8: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
9: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
9: Horizontablak.hu.
11: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: 16 óra van.
15: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
16: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a Balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a Balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Még ma és holnap is ingyen használható

0: információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 40 Celsius fok is lehet Balassagyarmat és Vác térségében. Vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Tragor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMR VZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor Balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntözőberendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével.
0: Közlekedés.
1: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: a Megafon.
1: Megafon.
2: Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a

0: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
0: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: 17 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMR VZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett.

0: eső 50 napjára a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével.
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet számítani ma az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton a Fáy úton. A hőségre való tekintettel is óvatosan közlekedjenek.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. június 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
7: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvost hallják.
8: A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullám. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót, ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről. És hogy miért veszélyes a hőség? A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, hanem a hőség jelentős terhelés jelent a szervezetnek. Ilyenkor sokkal többet izzadunk, folyadékot veszítünk, nagy a kockázata a kiszáradásnak, a szívnek sokkal többet kell dolgoznia, a hőmérséklet, a testhőmérséklet fenntartása is sokkal nagyobb

0: hatás a hőséghullámok idején.
1: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Siketné Zsiga Juditot, a balassagyarmati Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
2: Van alapból 2 elektromos kisbusz, ami nekünk létszükséglet, mert 56 gyereket szállítunk Nyugat-Nógrád területéről a Mosoly Egymibe és onnét vissza-haza. Egyébként 42 millióért még volt benne speciális eszköz, amelynek egy része a Mosoly Egymié, egy jó részét kiadjuk az integráló iskoláknak, nagyjából 500 ezer forint értékű fejlesztő eszközcsomagot kaphatnak az integráló iskolák, és létrehoztunk egy eszközkölcsönzőt is, ahonnan, mint egy könyvtárból, majd ki lehet kölcsönözni a speciális fejlesztő eszközöket, és akkor bármelyik pedagógus vihet magával fejlesztő eszközt.
1: A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Borkó Editet, a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagját hallják.
3: Nagyon jól sikerült, most június 17-én egy retro véradást szerveztünk a megyeháza előtt, tehát buszos volt, ahol 59 ember vett részt egy délután folyamán, tehát 50 főre tervezik a kolléganők, a salgutariániak a véradást, van amikor csak a fele, de az is nagyon jó, de most például az 50-en fölül, tehát 59 fő vett részt, és arra volt jó nagyon ez a retro véradás, hogy a diákok, a fiatalok, akik jöttek az iskolákból, oda jöttek, kíváncsiskodtak, és adódtak belőlük igen szép számmal, kipróbáltak, hogy milyen véradónak lenni. Tehát megmérették magukat, volt, aki leadhatta, volt, aki nem, úgyhogy nagyon nagy élmények is voltak a fiatalok között, úgyhogy ez nagyon jól bejött.
1: Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyával rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenyés Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról

0: ellátott autómosók tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A magyar kajakkenu utánpótlás legnagyobb hazai seregszemléjén a szolnoki Magyar Kupa döntőn a Balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület versenyzője Údor Benedek korosztályában valamennyi versenyszámát megnyerte. 3 aranyéremmel zárta a rangos viadalt, egyesbeli győzelmével kivívta a serdülő válogatott tagságot is.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxra számíthatnak a sofőrök a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: pénztárcánál, akkor nagyon figyelj, nehogy lehúzzanak.
1: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
0: Megijesztél?
2: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
1: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
1: Horizontablak.hu.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: 19 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
7: A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retrovér adás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. A magyar kajakkenu utánpótlás legnagyobb hazai seregszemléjén a szolnoki Magyar Kupa döntőn a Balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület versenyzője Údor Benedek korosztályában valamennyi versenyszámát megnyerte. 3 aranyéremmel zárta a rangos viadalt, egyesbeli győzelmével kivívta a serdülő válogatott tagságot is. Bona Gábor Facebook oldalán posztolt a nyílt levelét, amelyet Magyar Péter miniszterelnöknek szán, vette észre a 24.hu. A második reformkor pártelnöke ebben arról ír, hogy a Tisza EP képviselői megszavazták az új génkezelési technikák uniós deregulációját, vagyis utat nyitottak a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának. A politikus szerint ez a döntés érdemi módon kérdőjelezi meg Magyarország alaptörvényének 20. cikkét, amely garantálja hazánk GMO-mentes mezőgazdaságát. Hozzáteszi, az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte, így a Tisza párt állásfoglalása szerinte sokakat váratlanul ért és megdöbbentett. 2 hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Kiderült, melyik énekesnőre volt féltékeny karrierje során Madonna. A popsztár nemrég hamarosan megjelenő lemeze kapcsán vett részt egy televíziós műsorban, ahol elárulta, Kylie Minogue a volt férjének nagyon tetszett, ez pedig féltékenyé tette őt. Akkor úgy gondolta, soha nem lesz olyan gyönyörű, mint az ausztrál előadó. Madonna azóta megbékélt, már csak azért is, mert 30 éve ismerik egymást kolléganőjével, és jó viszonyt ápolnak. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Sigetné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyával rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet, ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntözőberendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor

0: a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.
2: My mind's telling me no.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Vona Gábor Facebook oldalán posztolta nyílt levelét, amelyet Magyar Péter miniszterelnöknek szán. Vette észre a 24.hu. A második reformkor pártelnöke ebben arról ír, hogy a Tisza LP képviselői megszavazták az új génkezelési technikák uniós deregulációját, vagyis utat nyitottak a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának. A politikus szerint ez a döntés érdemi módon kérdőjelezi meg Magyarország alaptörvényének 20. cikkét, amely garantálja hazánk GMO-mentes mezőgazdaságát. Hozzáteszi, az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte, így a Tisza párt állásfoglalása szerinte sokakat váratlanul ért és megdöbbentett. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Kiderült, melyik énekesnőre volt féltékeny karrierje során Madonna. A popstár nemrég hamarosan megjelenő lemeze kapcsán vett részt egy televíziós műsorban, ahol elárulta, Kylie Minogue a volt férjének nagyon tetszett, ez pedig féltékenyé tette őt. Akkor úgy gondolta, soha nem lesz olyan gyönyörű, mint az ausztrál előadó. Madonna azóta megbékélt, már csak azért is, mert 30 éve ismerik egymást kolléganőjével, és jó viszonyt ápolnak.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxra számíthatnak a sofőrök a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvost hallják.
4: A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullám. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót, ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről. És hogy miért veszélyes a hőség? A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, hanem a hőség jelentős terhelés jelent a szervezetnek. Ilyenkor sokkal többet izzadunk, folyadékot veszítünk, nagy a kockázata a kiszáradásnak, a szívnek sokkal többet kell dolgoznia, a hőmérséklet, a testhőmérséklet fenntartás és sokkal nagyobb energiát igényel, és ezért főleg, ha több napon keresztül tart a hőség, a szervezet kimerülhet. A nemzetközi és hazai tapasztalatok egyértelműek, mind egyéni szempontból jelentős kockázatot jelent a hőség, és jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre is. Növekszik a mentőhívások száma, akár 400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz. Növekszik a sürgősségi beteg ellátást végző osztályoknak a forgalma, és megduplázódhatnak akár a balesetek miatti mentőhívás számok is, és egyértelműen nő a halálozás a hőséghullámok idején.
3: Pál Feri atya előadásával zárult az a 6 alkalomból álló szakmai program, amelyet a balassagyarmati Mosoly Egymi szervezett nyugat-nógrádi pedagógusok és az oktatásban dolgozók számára. Siketné Zsiga Judit, az intézmény főigazgatója rádiónk érdeklődésére elmondta, a tavaly indult rendezvénysorozat a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira és a megoldásokra fókuszált, olyan témákat érintve, mint az autizmus vagy a diszgráfia. Hozzátette, a balassagyarmati tankerületi központtal közösen egy pályázat biztosította az anyagi keretet a 6 alkalomra, ugyanakkor jelentős eszközbeszerzések is történtek. Ezek közül kiemelt 2 elektromos kisbuszt, amely nagy segítség a nyugat-nógrádi gyerekek szállításában, valamint speciális eszközöket, amelyek egy részét kiadják az integráló iskoláknak. Siketné Zsiga Juditot, a balassagyarmati Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatóját hallják.
5: Van alapból 2 elektromos kisbusz, ami nekünk létszükséglet, mert 56 gyereket szállítunk Nyugat-Nógrád területéről a Mosoly Egymibe és onnét vissza-haza. Egyébként 42 millióért még volt benne speciális eszköz, amelynek egy része a Mosoly Egymié, egy jó részét kiadjuk az integráló iskoláknak, nagyjából 500 ezer forint értékű fejlesztő eszközcsomagot kaphatnak az integráló iskolák, és létrehoztunk egy eszközkölcsönzőt is, ahonnan, mint egy könyvtárból, majd ki lehet kölcsönözni a speciális fejlesztő eszközöket, és akkor bármelyik pedagógus vihet magával fejlesztő eszközt.
3: A várt létszámhoz képest többen adtak vért Balassagyarmaton a retro véradás alkalmával. Tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagjától. Borkó Edit elmondta, a vármegye háza előtt egy buszban várták a segítőket, és meglepő módon 59-en nyújtották a karjukat az ápolóknak. Hozzátette, általában egy-egy kitelepült véradásra maximum 50 emberrel számolnak. Ha annak a fele jön el, az már sikerélmény. Éppen ezért volt meglepő most a jelentkezők száma, már csak azért is, mert sok arra járó fiatalt tudtak megszólítani, így több középiskolás első véradó lett. Borkó Editet, a Magyar Vöröskereszt Nógrád vármegyei vezetőségi tagját hallják.
6: Nagyon jól sikerült most

0: aki leadhatta, volt, aki nem, úgyhogy nagyon nagy élmények is voltak a fiatalok között, úgyhogy ez nagyon jól bejött.
1: Még ma és holnap is ingyen használhatják a Gödi lakcímkártyával rendelkezők a városi strandot. Az intézkedés célja, hogy a kánikula elviselése a lakosok számára könnyebb legyen, miközben a város több dunai strandja is várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek közül a felső Gödi vízminősége a napokban kapott kedvező minősítést. Megmozdult a föld a hétvégén Nógrád vármegyében. Szombat éjszaka Széchenytől 7 kilométerre észlelték a szakemberek a 3,4-es erősségű rengést. Egy ekkora földmozgást az epicentrum közelében a lakosság általában jól érzékelhet. Ugyanakkor jelentős károk csak ritkán fordulnak elő. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy a rengés okozott-e személyi sérülést vagy anyagi kárt. A szakértők a beérkező adatok alapján még pontosíthatják a földmozgás paramétereit. Idén rekordszámú fiatal jelentkezett Vác diák munkaprogramjára, közölte a polgármester. Összesen 30 diák döntött úgy, hogy a nyári szünet egy részét a városért végzett munkával tölti. A dolgozni vágyó fiatalokat a Trogor Ignác Múzeum, a Váci Sport Nonprofit Kft., a Váci Humán Szolgáltató Központ és a dr. Kenyén Zoltán Egyesített Szociális Intézmény fogadja. Az ivóvízszolgáltató DMRV ZRT egyelőre holnap éjfélig elsőfokú vízkorlátozást léptetett érvénybe annak érdekében, hogy az ivóvízhálózaton minden településen megfelelő nyomáson, minőségben és a szükséges mennyiségben biztosítani lehessen ivóvizet. Csak Gábor balassagyarmat polgármestere ezügyben jelezte, a lakosok most hanyagolják a medencetöltést vagy autómosást, mellőzik a locsolást és kapcsolják ki a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntöző berendezéseket. Emellett arra kéri a közüzemi vízellátó hálózatról ellátott autómosok tulajdonosait, hogy a szolgáltatást, ha nem is teljesen, legalább a reggeli és esti időszakban szüneteltessék. A magyar kajakkenu utánpótlás legnagyobb hazai seregszemléjén a szolnoki Magyar Kupa döntőn a balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület versenyzője Údor Benedek korosztályában valamennyi versenyszámát megnyerte. 3 aranyéremmel zárta a rangos viadalt, egyesbeli győzelmével kivívta a serdülő válogatott tagságot is.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxra számíthatnak a sofőrök a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Britney Spears fiai modellnek álltak. A két fiatal nemrég kifutóra lépett a párizsi divott hét keretében. Az énekesnő nagyobbik fiát ritkán látni nyilvánosság előtt, ezért is volt meglepetés, hogy bemutatkozott a szakmában. Kisebbik gyermeke ugyanakkor már korábban is részt vett egy Los Angeles-i divat bemutatón, így nem idegen tőle a rivalda fény.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxra számíthatnak a sofőrök a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 30-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot kereste. Nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy tökéletes ízharmóniájú és jó állagú legyen. Az év fagylaltja aranyérmese idén egy budapesti fagyizó munkatársa, Molnár Anna Mária lett. Terméke mediterrán, trópusi ízvilágú kókusz szorbé, amihez kurkumás gyömbéres mandarin variegátót adott hozzá, valamint egy kis kelet-ázsiai citrusfélét, japán citromot és ananászt is tett. A fagyihoz ropogós kókusz is jár. Britney Spears fiai, Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek. Mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a párizsi divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselő 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot kereste. Nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy tökéletes ízharmóniájú és jó állagú legyen. Az év fagylaltja aranyérmese idén egy budapesti fagyizó munkatársa, Molnár Anna Mária lett. Terméke mediterrán, trópusi ízvilágú kókusz szorbé, amihez kurkumás gyömbéres mandarin variegátót adott hozzá, valamint egy kis kelet-ázsiai citrusfélét, japán citromot és ananászt is tett. A fagyihoz ropogós kókusz is jár. Britney Spears fiai Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek. Mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a Párizsi Divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.
4: Várnak

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselő 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot kereste. Nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy tökéletes ízharmóniája.